0: fütyörészheted, dúdolhatod kedvenc dalodat.
1: Ez a Best FM, a kedvencek rádiója.
2: I'm a

0: a hétvégi pihenéshez is.
1: Best FM.
2: Best FM. Mindig veled.
3: Tanszervásárlási láz előtt az iskolások kaszálják a magasra nőtt gyomokat Debrecenben. A Mohácsi csata 500. évfordulójára emlékezünk. Hozom a részleteket, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
3: Már javában készülnek a családok az iskola kezdésre, a tanszerek biztonságát pedig a fogyasztóvédelem is ellenőrizte. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság laboratóriumában gyurmákat, zsírkrétákat, műanyagtól tartókat, ceruza és tolvégdíszítőket vizsgáltak. A szakemberek többek között azt ellenőrizték, hogy találhatók-e a termékekben egészségre káros anyagok. Jó hír, hogy a vizsgált tanszerek mindegyike megfelelt a biztonsági előírásoknak. Ezekben a napokban a debreceni tanszerboltok is zsúfoltabbak a szokásosnál. A városban több mint 19 000 diák kezdi meg a 2026-2027-es tanévet a debreceni tankerületi központ intézményeiben. A következő napokban több debreceni zöld területen is kaszálás kezdődik, de nem vágják vissza egységesen az összes gyepfelületet. Elsősorban azokon a területeken dolgoznak, ahol a magasra nőtt növényzet és

0: hivatású állami és egyházi megemlékezés lesz Mohácson. Újra temetik a hősi halált halt keresztény katonák feltárt maradványait, és felavatják szimbolikus sírhelyüket a Mohácsi Nemzeti Emlékhelyen. Hogy mit jelent számukra az évforduló, arról Mócár Gábort, a Nemzeti Örökség Intézete főigazgatóját kérdeztük.
1: Próbáljunk felülemelkedni ennek az 500 évnek a negatív történelmi hagyományain. Felejtsük el azt, hogy itt egy nem vezetett hadsereg egy fiatal királlyal fejvesztette, ment egy olyan csatába, amit egyébként meg is lehetett volna nyerni. Ki kell mondanunk az elmúlt 3 év nagyon intenzív kutatásai alapján, hogy itt hősökről beszélünk, akiknek a földi maradványait a Mohácsi Nemzeti Emlékhelyen megtalált 5 tömegsír 2000 halottai közül el kell tisztességesen temetni, meg kell adni nekik a tisztességet a közép-európai kereszténység védelmében. Szálltok sikra!
0: Elszóltan akár zápor, zivatar is kialakulhat, viszont melegfronti jellegű tünetek jelentkezhetnek Debrecenben és a környéken, legtöbb 30 fok lehet hétvégén, éjszakára pedig 17-18 fokig hűlhet le a levegő.

0: Ez a Best Hétvége. A Best FM-en.
1: A Best FM-en.
2: Iskolakezdésre elkészül a Vámos Pércsi úti csomópont. Több mint 20 éve körözték azt a brit férfit, akit Hajdú-Biharban fogtak el. Nyilvánossá tette a mentőszolgálata kiérkezési adatokat. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
0: Hírek a Best FM-en.
2: Iskolakezdésre teljes értékűen használható lesz a Vámos Pércsi út, a Hétvezér és a Budai Nagyantal utca megújult csomópontja Debrecenben. A beruházás 95%-os készültségnél tart. Jelenleg a jelzőlámpák próba üzeme zajlik, az ideiglenes forgalomkorlátozásokat pedig augusztus 31-éig eltávolítják. A csomóponton naponta 33-35 ezer jármű halad át, így a fejlesztés javíthatja a keleti városrész és a Vámos Pércsi felől érkezők közlekedését. A város közlekedés fejlesztése ezzel nem ér véget, évvégére elkészülhet a 354-es főút és a Vezér utca közötti új kapcsolat is, írja a közleményében a város sajtóosztálya. Több mint 20 éve körözték azt a brit férfit, akit Hajdú-Biharban fogtak el. Az Egyesült Államokban szexuális bűncselekmények miatt keresték a 60 éves férfit, aki Romániából érkezett Magyarországra. Az FBI jelzése alapján a magyar nyomozók azonosították az általa használt autót, majd azt is megállapították, hogy az M3-as autópályán Hajdú-Bihar felé tart. A rendőrök Polgárnál állították meg a járművet és elfogták a férfit, akit előállítottak a Hajdún rendőrkapitányságra. A magyar hatóságok kezdeményezték a férfi kiadatási letartóztatását, a bíróság azonban ezt nem rendelte el, így szabadon engedték, közölte rádiónkkal a Hajdú-Bihari rendőrfőkapitányság. Nyilvánossá tette a mentőszolgálata kiérkezési adatokat. A stat.mentők.hu oldalt havonta frissítik. Az időt a segélyhívástól a mentőegység kiérkezéséig mérik. Az a cél, hogy valósághű kép alakuljon ki a mentési folyamatról, ami majd segíti a fejlődést, mondta rádiónknak Szűcs Brigitta, az országos mentőszolgálat szóvivője.
3: A legfrissebb júliusi adatok szerint a legsürgetőbb esetek 90%-ához országosan 26,4 percen belül, Budapesten pedig 24,6 percen belül érkezik meg a segítség. Az adatok nyilvánosságra hozatalával nem csak a nyílt kommunikáció, hanem a lakosság egészségértésének növelése is célunk. Pontosnak tartom kiemelni, hogy életveszély, azaz az előbb említett P1-es esetek esetén a hívásfogadó végig vonalban marad, amíg meg nem érkezik az első mentőegység a helyszínre.
2: Elszóltan akár zápor, zivatar is kialakulhat, viszont melegfronti jellegű tünetek jelentkezhetnek Debrecenben és a környéken. Legtöbb 30 fok lehet hétvégén, éjszakára pedig 17-18 fokig hűlhet le a levegő.

0: Debrecen zenei kedvencei hétvégén is. Ez a Best FM.
1: A Debreceni Egyetemre jutott be a legtöbb hallgató a pótfelvételin, új út épülhet Bocskai kertben, hamisítatlan sportfesztivállá nőtte ki magát a Generali Night Run. Jönnek a részletek, köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
0: Hírek a Best FM-en.
1: Közzétették a felsőoktatási pótfelvételi ponthatárait. A jelentkezési határidőig több mint 18 ezeren adták be kérelmüket. Közülük csak nem 10.700-an nyertek felvételt valamelyik szeptemberben induló képzésre. Állami ösztöndíjas helyre több mint 2.500-an kerültek be. A többiek önköltséges képzésen kezdhetik meg tanulmányaikat. A legtöbb jelentkezőt összesen 939-et a Debreceni Egyetem vett fel. Ezzel az intézmény vezeti a pótfelvételt. Listát. A lista második helyén a Pécsi Tudományegyetem végzett, a harmadik az Eötvös Loránd Tudományegyetem. Új, csaknem 300 méter hosszú külterületi útszakasz építését készítik elő Bocskai kertben a Pacsirta út térségében. Az önkormányzat már közbeszerzést is kiírt a beruházásra. A tervek szerint a 295 méteres, 4 méter széles út aszfaltburkolatot kap, és kétirányú forgalomra lesz alkalmas. Az út mellett patkákat és csapadékvíz elvezető létesítményeket is kialakítanak, emellett a csatlakozó földutak megközelítését is biztosítják. A kivitelezésre a munkaterület átadásától számítva 10 hónap állhat majd rendelkezésre, a fejlesztés pedig Európai Uniós támogatással valósulhat meg, tudta meg a HAON. Hamisítatlan sportfesztivállá nőtte ki magát a Generali Night Run. A mai egésznapos eseményen több sportágban is próbára tehetik magukat az ország minden pontjáról érkező résztvevők. Futásban több táv közül lehet választani, a jó úszók pedig a Műegyetem rakpartnál a Dunát is átúszhatják. Az eseményről Kulcsár Róbert versenyigazgató nyilatkozott rádiónknak.
2: Az idei Generali Night Run Budapest olyan szempontból különleges, hogy gyakorlatilag egy sportfesztivál jellegű esemény szeretnénk létrehozni egésznapos programokkal, és gyakorlatilag több versenyszámban, több sportágon átívelő programokkal készülünk. Ami az idei év egyik legnagyobb újítás és legszínesebb pontja, az a Dunaátúszás lesz. Készülünk egy streetball bajnoksággal is, és értelemszerűen a reggeli félmaratoni szám mellett az esti futóversenyszámokra is óriási fókusz helyeződik, úgyhogy tényleg egy nagyon színes és egész napot felelő programsorozattal készülünk idén.
1: Elszóltan akár zápor, zivatar is kialakulhat, viszont melegfronti jellegű tünetek jelentkezhetnek Debrecenben és a környéken. Legtöbb 30 fok lehet hétvégén, éjszakára pedig 17-18 fokig hűlhet le a levegő.

0: Mit jósolnak mára a csillagok?
1: Horoszkóp a Best FM-en.
2: Kós, kezdjen valami újban, ne engedjen senkit beleszólni a döntéseibe, hallgasson a megérzéseire. Ha lehetősége van tanulni, ne habozzon, vágjon bele. Bika, örömmel tapasztalhatja, hogy több barátja van, mint gondolta. Pártolók, akik nem csak megértik önt, de szükség esetén támogatják is. Ikrek, a csillagok most segítik a pénzügyek kedvező alakulását, ha ezzel az égi segítséggel sem sikerül megszilárdítani a helyzetét, akkor lehet, hogy másút van a hiba. Rák, érdemes hosszú távú terveket szőni, és a számtalan jó ötletéből a legjobbat megvalósítani, a csillagok erőt küldenek önnek. Oroszlán, a felemás hétkezdet után ragyogó hétvégére számíthat, a kívánsága is teljesülhet, kövesse bátran a belső sugallatokat, meglátja, jó irányba vezetik önt. Szűz, ön nagyon sokat segít másoknak, még úgy is, hogy észre sem veszi, hiszen amit mond vagy tesz, azt természetesnek veszi, az önre bízott feladatokat maradéktalanul teljesíti. Mérleg, bármit is tesz, arra törekszik, hogy azt a legjobban tegye, dicsőségre vágyik, szeretné megmutatni a világnak, mire képes. Skorpió, a csillagok ma romantikus hangulatba ringathatják önt, álmodozik, kedvére van egy csendes együttlét a kedvesével, ha teheti, szervezzen meg egy valóban emlékezetes estét valakivel. Nyilas, egy téves információ galibát okozhat a munkájában vagy a családi életében, ellenőrizze az értesüléseit, mielőtt azok felesleges aggodalmat okoznának, legyen szemfüles. Bak, tegye le egy időre a foglalkozásával járó gondokat, ha mindig a munkahelyi problémákon rágódik, azzal nem csak a saját napjait ronthatja el, de másokét is, éljen könnyedebben. Vízöntő, ma talán némi gátlásosság keríti a hatalmába, ez igazán nem jellemző önre, úgyhogy vetközze le az esetleges szorongásait, és legyen önmaga, szívügyekben a napokban szerencse várja. Alak, szüksége lehet már igazi pihentető napokra, kikapcsolódásra, merjen hát lazítani, ha van rá lehetősége. Jó tenne az egészségének, ha valamilyen sporttevékenységet választana.

0: eszébe a reggelről. Egy gőzölgő kávé, egy forró fürdő, vagy a friss péksütemény illata. A reggel gondolata az élet nagy kérdéseiről minden nap 3.48 előtt a 104,6 MHz-en. Ébredjen kellemesen a Best FM-mel.
1: Győzelem, vereség, értelmetlen szavak. Az élet ezek alatt a képek alatt folyik, és új képeket készít. Egy győzelem gyöngévé tesz egy népet, egy vereség föltámaszt egy másikat.

0: hétvégi pihenéshez is.
1: Best FM.
0: Mindig veled.
2: Tanszervásárlási láz előtt az iskolások kaszálják a magasra nőtt gyomokat Debrecenben. A Mohácsi csata 500. évfordulójára emlékezünk. Hozom a részleteket, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Már javában készülnek a családok az iskola kezdésre, a tanszerek biztonságát pedig a fogyasztóvédelem is ellenőrizte. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság laboratóriumában gyurmákat, zsírkrétákat, műanyagtoltartókat, ceruza és tollvégdíszítőket vizsgáltak. A szakemberek többek között azt ellenőrizték, hogy találhatók-e a termékekben egészségre káros anyagok. Jó hír, hogy a vizsgált tanszerek mindegyike megfelelt a biztonsági előírásoknak. Ezekben a napokban a debreceni tanszerboltok is zsúfoltabbak a szokásosnál. A városban több mint 19 000 diák kezdi meg a 2026-2027-es tanévet a debreceni tankerületi központ intézményeiben. A következő napokban több debreceni zöld területen is kaszálás kezdődik, de nem vágják vissza egységesen az összes gyep felületet. Elsősorban azokon a területeken dolgoznak, ahol a magasra nőtt növényzet és a gyomosodás miatt erre szükség van. A tartós szárazság miatt sok gyep kiégett, és jelenleg nyugalmi állapotban van. Ezért most nem a tükör simára nyírt pázsit a cél. A munkákkal inkább az őszre készítik fel a zöld területeket. A nagyobb területeken gyűjtős fűnyírógépeket használnak, amelyek a száraz időben kevesebb port vernek fel, közölte a város sajtóosztálya. A Mohácsi csata 500. évfordulójára emlékezünk ma. Történelmünk egyik sorsfordító eseményének évfordulóján nagyszabású állami és egyházi megemlékezés lesz Mohácson. Újra temetik a hősi halált halt keresztény katonák feltárt maradványait, és felavatják szimbolikus sírhelyüket a Mohácsi Nemzeti Emlékhelyen. Hogy mit jelent számukra az évforduló, arról Mócár Gábort, a Nemzeti Örökség Intézete főigazgatóját kérdeztük.
3: Próbáljunk felülemelkedni ennek az 500 évnek a negatív történelmi hagyományain. Felejtsük el azt, hogy itt egy nem vezetett hadsereg egy fiatal királlyal fejvesztetten ment egy olyan csatába, amit egyébként meg is lehetett volna nyerni. Ki kell mondanunk az elmúlt 3 év nagyon intenzív kutatásai alapján, hogy itt hősökről beszélünk, akiknek a földi maradványait a Mohácsi Nemzeti Emlékhelyen megtalált 5 tömegsír 2000 halottai közül el kell tisztességesen temetni, meg kell adni nekik a tisztességet a közép-európai kereszténység védelmében. Szálltok sikra!
2: Elszóltan akár zápor, zivatar is kialakulhat, viszont melegfronti jellegű tünetek jelentkezhetnek Debrecenben és a környéken. Legtöbb 30 fok lehet hétvégén, éjszakára pedig 17-18 fokig hőlhet le a levegő.

Carson Coma, Bethoffi, meg ki volt még? Benne voltak, jó, Krúbi énekelt nekünk, és hát a Purgatórium volt az ihlet, amit így gyorsan megkaptunk. 2 perc múlva lesz majd 8:45, közben megálltam a Füredin, mert hogy ott megállítottak, és hogy ott voltak azok a kedves kollégák, akik jelezték, hogy hamarosan egyébként meg fog szűnni majd ez az állapot, amit ott tapasztalunk, tehát ez az összes szűkület, ami létezik, az el fog tűnni az életünkből, most már állítgatják a lámpákat, nézik az utakat, úgyhogy minden a helyére kerül. Augusztus 29-e van szombat, ez a Best FM, jó reggelt kívánunk mindenkinek, ma a Beatrixokat és az Ernákat fogjuk köszönteni, névjátékok alkalmából nyilvánvalóan, 8 óra körül 21 fok, délelőtt sok napsütés, délután nagyjából 30 fokos csúcsértékre számíthatunk, később pedig megnövekedhet majd a felhőzet, késő esti zivatar kialakulhat. A Hungaromet szombatra zivatar és magas középhőmérséklet miatt első fokú figyelmeztetésre jelzett. Nem tudom, hogy mi történik majd ebből, remélhetőleg jöhet már egy nagy eső, egy nagy zivatar, egy nagy valami. Tehát az, amikor pár nappal ezelőtt jött egy ilyen majdnem 4 percig tartó eső, és a gyerekek kiszaladtak az utcára, hogy eső, eső, eső, picit szürreális volt a helyzet. Víz, naptej, könnyű esőkabát, az jól jöhet ma. Rikesztővel fogjuk folytatni. Never Gonna Give You Up, ez a dal címe. És hát 1987-ben 5 hétig vezette a brit listákat ez a dal, és abban az évben az Egyesült Királyság legnagyobb példányszámban eladott kislemeze volt a következő, úgyhogy erre való tekintettel még inkább hangosabban hallgassák majd Rick Astley a folytatás. Ez a Best FM, jó reggel Debrecen!

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Női fehérnemű fürdőruha, akár extra méretben is. tamarafehérnemű.hu, Debrecen, Csapó utca 88.
2: Beázó tető, előregedett fedés. Itt az idő a váltásra! A Metal Sheet cserepes lemezeivel tartós, időtálló és látványos tetőt készített otthonára. Modern vagy klasszikus forma? Több mint 20 féle szín közül választhat. Rövid gyártási határidő, országos kiszállítás, megbízható magyar gyártó. Metal Sheet. A lemezbe zárt érték.
3: Szia, Kati! Hogy vagy?
4: Szia, megyek dolgozni, de nagyon elegem van belőle.
3: Akkor miért nem tanulsz valami újat?
4: Á, én már öreg vagyok hozzá.
3: Dehogy vagy? A férjem is ezt mondta, aztán jelentkezett a Debreceni Szakképzési Centrumhoz, és szeptembertől új szakmát tanul.
4: Tényleg?
3: Bizony. Ráadásul a képzés teljesen ingyenes. Nézd meg a dsc.hu-t. Egy jó döntés ma, több lehetőség holnap.
5: Szeptember 5-én szombaton új kerti családi nap a Lehel-Szervíz út és a Nagy Domb között. Fellép Mohácsi Brigi, a Dupla Kávé, Lisztes Sándor, az Aquamano Party és a European Operett. Ugrálóbár, arcfestés, lufi bohóc, popcorn, vattacukor és pónilovaglás. Mindez ingyenesen. Új kerti családi nap. Élmények az egész családnak.
6: A rendezvény a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával valósul meg.

0: Evanescence, Bring Me To Life, ez szólt a Besten, és hogy miért érdekes? Az, ami a 2004-ben ugye Grammy-t kaptak, illetve az fontos tényező, hogy behúzzuk ezt a dalt természetesen Evanescence-nek, de azért egy Paul McCoy ott volt a háttérben, és hát így sikerült összehozni. Hard rock kategóriában hozták el a Grammy-t, csak halkan. Közlekedési gyors jelentés a hétvégére a Kossuth-téri 3x3-as kosárlabda miatt, ugye az 1-es, 2-es villamos szeptember 2-ig lassabban halad az érintett belvárosi szakaszokon. A Piac utca, a Kossuth, Miklós utca közötti részre hétvégén ugye Sétál utca, ezért 90Y a Pósa utca felé terelő útvonalon jár. Nem érinti a Kis templom, a Petőfi tér megállót, a 17-es és a 17A busz a Határúti Ipari Park és a Harsona utca megállóját érinti majd, és ott természetesen figyelnünk kell majd, hiszen vannak változások. Ami izgalmassá teszi ezt a dolgot, hogy a DKV appot célszerű olykor megnézni, ezen látszódnak majd leginkább a változások. Jó reggelt, jó reggelt, jó reggelt, 30 933 104 6, ezen keresztül tudunk értekezni. Ide jöhetnek képek, videók, bármi, ami érinti az utakat mondjuk, vagy fontos lehet Debrecen életében, 500-540, itt pedig elérnek majd telefonon, hogyha szeretnének mondani valamit. Én pedig annyit szeretnénk mondani, hogy a Beatrixok ünnepelnek, úgyhogy őket úgy fogjuk köszönteni, hogy azt csak a Best FM tudja. Jó reggelt!
1: Köszöntjük Beatrix nevű hallgatóinkat! A Beatrix latin eredetű női név jelentése boldogságot hozó. Szűz Mária melléknevének latin megfelelőjéből származik. Rokon neve Beáta. Legismertebb viselője a névnek aragóniai Beatrix Hunyadi Mátyás felesége, Beatrice Dante múzsája, Murányi Beatrix műfordító, és természetesen ön kedves Beatrix, aki a rádiót hallgatja.

Veszélyes vizekre emelszünk, ez volt a Dangerous Rexet felvétele. És hát ugye sok-sok minden van, ami mai napot illeti, mondjuk 1520. augusztus 29-én zajlott a Mohácsi csata, vagyis éppen 500 év annak, hogy a magyar történelemben sorsfordító nap történt. Augusztus 29-ig egyben a magyar fotográfia napja is. 1840-ben ezen a napon mutatta be Válas Antal a Magyar Tudós Társaság ülésén a daguerotípia készítését. Na ezzel kapcsolatban, hogyha van kedvük, akkor keressenek rá, hogy mi lehet az a daguerotípia. Nagyon érdekesnek tűnik, hogyha ma egy fényképet készítünk mondjuk Debrecenben, Debrecenről, jusson eszünk, hogy milyen hosszú út vezetett addig a néhány másodperces telefonos felvételig. Egyébként amivel tovább megyünk, az a Fornum Bloom lesz majd, és ami izgalmas, hogy a WhatsApp című felvétele jön, ami ott volt valamikor a brit top 40-es listákon, és az énekesük az a Linda Perry, aki viszont a Pinknek Get the Party Started és Christina Aguilera-nek a Beautiful című dalát írta. Tehát, hogy milyen érdekes, hogy lehet, hogy előadóként próbálkozott, valami történt, maradt valami maradandó, de hogy ikonikus sztároknak tudott abba segíteni, hogy az ő üzenete az egyébként nagyot szóljon. Úgyhogy jön egy ilyen Fornum Blunt, ez lesz nálunk a következő, aztán pedig majd jön Tame Impala, és itt lesz majd a Brexit Boys is természetesen. Hölgyeim és uraim, 3:49 vagyunk 5 perccel, ébredezünk, mi is kicsit még így próbáljuk felvenni a ritmust, és a fordulatot nem olyan könnyű ez mindig, de megpróbáljuk.

2026 cukormentes tortájáért küzdöttek-e már? Ha nem, akkor nem is kell, mert ugye a születésnaposoknak ez járhat ez a lehetőség, hiszen a Monami kávézó és cukrászda a Szilva fácskáját elhozta, mint torta, és 2026 cukormentes tortája ez volt, úgyhogy ha valaki szeretné esetleg ezt így megnyerni, és születésnapja van, vagy valaki van, akinek ma van a születésnapja, akkor regisztrálja a bestfmdebrecen.hu-n. Itt tud bekerülni abba a kosárba, kalapba, amiből én ki tudom majd húzni. Na nézzük a programokat. 10:30-kor az Agora Tudományos Élményközpont szervezésében indul a Botanikus Kert titkai, nagyjából 45 perces séta az Egyetem tér egy alól. Az Agora belépővel látogatható nyilván, de esőben viszont elmaradhat. Ezért a túrához illő cipő ajánlott, mondjuk nem akkor, hogyha elmarad, mert akkor miért lenne ajánlott. Délután 3:30-kor Méliusz Központi Könyvtár gyermekrészlegén családi állatasszisztált mesekuckó várja a 6 év alattiakat, ez ingyenes, de előzetes regisztrációs szükséges hozzá. Gyermekkönyvtár kukac.melius.hu címen tudják ezt megtenni. Pedro Capó és Farukó Kalma remixen nagyjából, 2019-ben Latin Grammy és az évdala lett, Farukó remix pedig ugyanazon az estén megnyerte a legjobb Urban Fusion előadási díját is egyébként, csak mondom halkan, úgyhogy ezzel megyünk most tovább, csak hogy díjazott is legyenek, aztán jövünk majd a friss hírekkel, de előtte még ott lesz egy szomorú szemű raj.

0: Southside, Pedro Capó, Georgie Noriega, Rec 808, Shadow Towers, Puerto Rico. Welcome to the paradise.
1: Énekeleted.
2: Vagy inkább csak dúdolod. Ez is egy hazai, a Best FM-en.
1: A Best FM-en.

0: Iskolakezdésre elkészül a Vámospércsi úti csomópont. Több mint 20 éve körözték azt a brit férfit, akit Hajdú-Biharban fogtak el. Nyilvánossá tette a mentőszolgálat a kiérkezési adatokat. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Iskolakezdésre teljes értékűen használható lesz a Vámospércsi út, a Hétvezér és a Budai Nagyantal utca megújult csomópontja Debrecenben. A beruházás 95%-os készültségnél tart. Jelenleg a jelzőlámpák próba üzeme zajlik, az ideiglenes forgalomkorlátozásokat pedig augusztus 31-éig eltávolítják. A csomóponton naponta 33-35 ezer jármű halad át, így a fejlesztés javíthatja a keleti városrész és a Vámospércsi felől érkezők közlekedését. A város közlekedés fejlesztése ezzel nem ér véget, évvégére elkészülhet a 354-es főút és a Vezér utca közötti új kapcsolat is, írja a közleményében a város sajtóosztálya. Több mint 20 éve körözték azt a brit férfit, akit Hajdú-Biharban fogtak el. Az Egyesült Államokban szexuális bűncselekmények miatt keresték a 60 éves férfit, aki Romániából érkezett Magyarországra. Az FBI jelzése alapján a magyar nyomozók azonosították az általa használt autót, majd azt is megállapították, hogy az M3-as autópályán Hajdú-Bihar felé tart. A rendőrök Polgárnál állították meg a járművet és elfogták a férfit, akit előállítottak a Hajdún Nánási rendőrkapitányságra. A magyar hatóságok kezdeményezték a férfi kiadatási letartóztatását, a bíróság azonban ezt nem rendelte el, így szabadon engedték, közölte rádiónkkal a Hajdú-Bihari rendőrfőkapitányság. Nyilvánossá tette a mentőszolgálat a kiérkezési adatokat. A stat.mentők.hu oldalt havonta frissítik. Az időt a segélyhívástól a mentőegység kiérkezéséig mérik. Az a cél, hogy valósághű kép alakuljon ki a mentési folyamatról.

0: amíg meg nem érkezik az első mentőegység a helyszínre.
1: Elszóltan akár záporzivatar is kialakulhat, viszont melegfronti jellegű tünetek jelentkezhetnek Debrecenben és a környéken, legtöbb 30 fok lehet hétvégén, éjszakára pedig 17-18 fokig hűlhet le a levegő.
2: Köszönjük, találkozunk a következő órában. Bruno Mars lesz nálunk a következő, és egy 24 karátos varázslatot hoz magával.
3: A hírek után indul egy újabb zenei óra. Most is vele.
2: Kapunk közben ilyen jelentéseket innen-onnan, telkekről, hogy nincsenek rendben, nagy rajta a gaz. A Nébiknek van egy ilyen oldala, amin keresztül lehet ezt jelezni, igen. Direkt ilyen palakfű. Speciális jelentési kötelezettségünk lehet. Egyébként nincs kötelezettségünk, de ha zavar bennünket, akkor itt tudjuk jelezni, és van egy 80-as szám, amit lehet hívni, ha így alakulnak a dolgok.

Bad Dreams, Teddy Swim szólt a brit listák elejéről nagyjából. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, pláne azoknak, akik most ébredeznek, és most kapcsolódtak be a Best FM-hez. 9 óra körül 23, 10-kor olyan 24 fok körül értékek valószínűleg. Felmelegszünk egészen gyorsan, majd egy ilyen jó száraz napos nap maradhat. 30 fok körül tetőzhet a hőmérséklet. A későbbi felhősödésből inkább este, főként késő este nő meg a zápor és a zivatar esélye. Jó lenne már, ha hosszabb szabadtéri programra indulnak, folyadék mellett esti hazajutáshoz tervezzenek valami időjárási tartalékot, ezt tud segíteni. Majd Andinak nagyon köszönjük, a Dózsa György úton a városból a Doberdó felé csak balra lehet kanyarodni. Sem egyenesen, sem jobbra nem lehet menni. Köszi, szép napot. Andi, köszönjük szépen. Hogyha látnak valami hasonlót, akkor küldjék el. Mi lehet az oka egyébként? De mit látsz, Andi? Miért van a Dózsa Györgyen ez a speciális terelés? Miért van az, hogy csak erre lehet kanyarodni, arra meg nem lehet menni? Mi válthatja ez ki? Mi történt? Mi lesz ott? Rendezvény, akármi? Utcabál? Mint esetleg egy-egy utcában? Kedves utcalakó társaim, kedves szomszédok, tessék küldeni az üzeneteket, hogy miket kell vinni. Milkes sugár a folytatás, Live is in the air, ez pedig a dal címe.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Bulizni vágyók, figyelem! Szeptember 3-a és 6-a között berobban a nyár utolsó nagy bulia, a Szabadság Fest.
2: A Margittai Termástrandon 4 napon át zene, közösség, élmény és szabadság vár rád.
1: A sztár fellépők között ott van Rúzsa Magdi, a Kowalski, a Parnógraszt, a Tangcsapda, Tideni, s még sorolhatnánk. Nappal fesztivál hangulat, este hatalmas koncerte.
2: Találkozzunk a Szabadság Festen, a nyár utolsó nagy bulián. Részletek a Szabadság Fest Facebook oldalán.
3: Reklámot hallottak.
4: Ragazzi!

Fú, de tudál mosítani az Everything's Gonna Be Alright, de hát valószínűleg rengeteget szeretik. Így van ez, jó, amivel tovább menjünk, ez egy picit ütemesebb lesz, mert a véreket fogjuk egy picit meggyújtani majd. De ha már sport, beszéljünk sportról, mert sportról beszélni kell. FIBA 3x3 World Tour Kossuth téri állomásán 11:55-kor kezdődnek a selejtezők, 16:10-kor csoportmérkőzések. A Debrecen egyébként 17 órakor a Miami-val fogja összemérni, kérem szépen az erejét, majd 20:40-kor a Toulouse ellen fog majd a B csoportban. Összesen 16 csapat indul, a város pedig 11-szer fogad World Tour fordulókat egyébként Debrecenben. Délután 5-kor futball is lesz, a Deac 2 játszik majd a Püspökladánnyal, a Böszörmény úti kampuszon a Vármegyei első osztály második fordulójában. Hogy ez a elnevezés meddig marad még Vármegyei, azt nem tudom, ezzel kapcsolatban még változásokra várni kell egy picit, mármint ami beltünteti a vár szócskát a megye elől, de több terület van, ami nem tudom, én azt se értem egyébként, hogy miért kellett ezt hozzányúlni, meg utána miért kell, meg hogy már nem mindegy amúgy, annyira megszoktuk meg. Egyébként meg igen. Vannak benne kérdések. Vissza vérem, ezzel megyünk tovább. Valmárral megyünk tovább, nagyot fog szólni majd. Bruno, és jönnek majd a kőkemények, úgyhogy szedjük össze az erőnket, ami majd ilyen dinamikát tud adni a napunknak, mert hogy erre is szükségünk lesz. 5 perc múlva lesz majd 9:30, indulnak a dolgok úgy, ahogy kell. A lezárás pedig az útjavítások miatt van. Sok helyen jelölték a Nyíl utcát és a Füredit is együtt. Manuel, Valmár, Bruno, Space, figyelj!

Galantizoztunk egyet, Billy Joel lesz nálunk a folytatásban, ezzel menjünk tovább. 83-as dalról beszélünk. Délután 5-kor ingyenes belvárosi barangolás indul a Rickel ház elől, a Piac utca 39 szám alól, az évszázadok titkai debreceni épületein, utcáin és terein keresztül című sétát Váradi Katalin történész és a Déri Múzeum muzeológusa vezeti majd. A program a Belváros Szeretem sorozat része, előzetes jegyár nincs, a részvétel díjtalan, kényelmes cipővel és vízzel érdemes érkezni, ennyit tudtunk meg, és hát közben az utakról annyi jelentésünk van, hogy igen, ezek az útszűkületek itt ott még tartanak, tehát legyen szó a Fürediről, a Balmazújvárosi útról, de azt ígérjük, hogy egy héten belül nagyjából el fognak tűnni ezen akadályok, ami közlekedési rendszerünk elől. Uptown Girl, ez a dal címe, majdnem a funkot mondtam, Billy Joel-lel fogunk tovább menni, ez a Best FM, közben pedig gondolkodtunk azon, hogy mi az, amire jó lenne egy picit rászállni, aztán lehet, hogy van egy ötletem, amiben témába be tudnak kapcsolódni azok, akik szeretnének egy kicsit beszélgetni velünk és rajtunk keresztül Debrecen városával. 39 33 104 6 500 540, ez fog segíteni majd.

New Religion, ez volt nálunk Altó Gringo Szár és Geszti Péter közösen jön majd télen, nyáron, nyár. Ez a dal címe. Van valami, amit éveken keresztül teljesen magabiztosan, de rosszul csináltál? Aztán egyszer csak kiderült, hogy végig rosszul? Ma ezeket a nagy felismeréseket gyűjtjük. Vigyázzat, lehet, hogy ma derül ki, hogy valamit még mindig rosszul csinálunk. Jó, tehát várjuk azokat a dolgokat, amiket éveken át rosszul csináltatok, rosszul mondtatok, rosszul tettetek, rosszul használtatok, aztán egyszer csak megjött belőle a felismerés, hogy úristenem, miért így csináltam? Hát nem is így kell. 39-33-104-6. Ide lehet küldeni az üzeneteket, kíváncsian figyeljük, hogy melyek voltak azok a legnagyobb döccenők, amiket végül sikerült korrigálni, vagy lehet, hogy még mindig nem. Ilyen például az egyik nagy kedvencem, sokan mondják a pizsama helyett azt, hogy pizsoma, oval. Ez egy nagy dilema, mert aki pizsomának hívja, ő gyakorlatilag így is keres rá, és meggyőződés, hogy mindenhol rosszul van írva. Ehhez képest még sok-sok ilyen és ehhez hasonló dolog van, nem csak itt, hanem a szokásokban is, úgyhogy ha valakinek van ide vonatkozólag ötlete, akkor ne habozzon. 39 33 104 6 Gringo Sztár, Geszti Péter, télen, nyáron, nyár.

0: A Debreceni Egyetemre jutott be a legtöbb hallgató a pótfelvételin, új út épülhet Bocskai kertben, hamisítatlan sportfesztivállá nőtte ki magát a Generali Night Run. Jönnek a részletek, köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Közzétették a felsőoktatási pótfelvételi ponthatárait. A jelentkezési határidőig több mint 18 ezeren adták be kérelmüket. Közülük csaknem 10.700-an nyertek felvételt valamelyik szeptemberben induló képzésre. Állami ösztöndíjas helyre több mint 2.500-an kerültek be. A többiek önköltséges képzésen kezdhetik meg tanulmányaikat. A legtöbb jelentkezőt összesen 939-et a Debreceni Egyetem vett fel. Ezzel az intézmény vezeti a pótfelvételi listát. A lista második helyén a Pécsi Tudományegyetem végzett, a harmadik az Eötvös Loránd Tudományegyetem. Új, csaknem 300 méter hosszú külterületi útszakasz építését készítik elő Bocskai kertben a Pacsirta út térségében. Az önkormányzat már közbeszerzést is kiírt a beruházásra. A tervek szerint a 295 méteres, 4 méter széles út aszfaltburkolatot kap, és kétirányú forgalomra lesz alkalmas. Az út mellett patkákat és csapadékvíz elvezető létesítményeket is kialakítanak, emellett a csatlakozó földutak megközelítését is biztosítják. A kivitelezésre a munkaterület átadásától számítva 10 hónap állhat majd rendelkezésre, a fejlesztés pedig Európai Uniós támogatással valósulhat meg, tudta meg a HAON. Hamisítatlan sportfesztivállá nőtte ki magát a Generali Night Run. A mai egésznapos eseményen több sportágban is próbára tehetik magukat az ország minden pontjáról érkező résztvevők. Futásban több táv közül lehet választani, a jó úszók pedig a Műegyetem rakpartnál a Dunát is átúszhatják. Az eseményről Kulcsár Róbert versenyigazgató nyilatkozott rádiónknak.
2: Az idei Generali Night Run Budapest olyan szempontból különleges, hogy gyakorlatilag egy sportfesztivál jellegű eseményt szeretnénk létrehozni egész napos programokkal, és gyakorlatilag több versenyszámban, több sportágon átívelő programokkal készülünk. Ami az idei év egyik legnagyobb újítás és legszínesebb pontja, az a Dunaátúszás lesz. Készülünk egy streetball bajnoksággal is, és értelemszerűen a reggeli félmaratoni szám mellett az esti futóversenyszámokra is óriási fókusz helyeződik, úgyhogy egy tényleg nagyon színes és egész napot felelő programsorozattal készülünk idén.
0: Elszóltan akár zápor, zivatar is kialakulhat, viszont melegfronti jellegű tünetek jelentkezhetnek Debrecenben és a környéken. Legtöbb 30 fok lehet hétvégén, éjszakára pedig 17-18 fokig hűlhet le a levegő.
3: Köszönjük szépen, találkozunk veled hamarosan, mert egy óra azért gyorsan lehet utálni az életünkben. Talk to you, ez a folytatás. A

Rockabye, ez szól, 10 perce vagyunk 10 óra után pontosan, és hát volt nekünk egy témánk, amiről beszélgettünk, de most egy fontosabb lesz, utána visszakanyarodunk ide. István írt nekünk, az Osan buszon maradt egy mobiltelefon, de a sofőrnek leadtam, hogyha valaki éppen keresi a telefonját, a sofőrnél ott lesz, tehát tudnak majd segíteni a DKV dolgozói természetesen. Na nézzük akkor a születésnaposokat, mert van belőlük bőven. Kedves születésnaposaink, Szabó Lászlót felesége köszönti, 66 esztendős lett. Ő nem tud róla, hogy beneveztem, de azt tudja, hogy én megszállottja vagyok a Best FM-nek, és mellesleg még sütni sem tudok. Na hát, megoldható minden is, figyelj bennünket. Popovics György, Janó köszönti, kedves barátom, vezér dandár tábornagyom, köszöntelek, 50 esztendős lett. Erdei Zoltán felesége, Vera fia és Balázs köszöntik, 46 esztendős, boldog születésnapot kívánok, legyen ez a nap legalább olyan szép, mint az én születésnapom volt. Köszönjük a kitartást mellettük minden helyzetben, bár folyamatosan úton van, ha kell, mindig ott van velünk. Szolnoki Lajost édesanyja köszönti, 31 esztendős lett. Nagy Lászlóné gyermekei, unokái, nagyon boldog születésnapot kívánunk drága édesanyánknak, a nagymamánknak, kívánunk sok erőt, jó egészséget, örömöt és még nagyon sok boldog évet szerető családja körében. Lassan meg lesznek ezek a mondatok. Az igazság, hogy van egy ilyen üzenetküldő rész, és hát nem mindenkinek sikerül oda jól bemásolni a tartalmat. Reméljük, a szerencse is mellét szegődik a mai torta sorsoláson. Nagyon szeretünk, sok poszint küldünk nekünk, ölelünk. Terdi Pinces Andreát, férje Laci és a kisfia Noel köszöntik, 33 esztendős, az ünnepelt ápolónő és mellette nagyon jó anyuka is, de ma nem dolgozik. Sólyom Csabát felesége és gyermekei köszöntik. Sziasztok, férjeskémet szeretném nevezni születésnapja alkalmából. Köszönti két lánya, Regina és Dóri. Andi, párja Gergely, gyermekei, menyei és unokái köszöntik. 49 éves egyébként Andi. Még meg szeretnénk lepni. Örülnénk neki, hogyha bekerülne a torta sorsolásba. Egy éves volt, amikor tortát kapott utoljára, így 48 éve nem volt neki párjaként, mivel hitelek nem volt időm neki venni. Na most ebből semmit nem értek, de én elolvastam úgy, hogy küldték Andikát. Isten éltessen a párodnak, pedig ne legyen olyan izgatott, mikor üzeneteket ír. Borsos Tamást, anya, apa és Petike köszöntik, 8 esztendős Tomcsi, egy életvidám kisfiú, aki nagyon szeret legózni, biciklizni, bulizni, barátaival játszani. Köszönjük, hogy bearanyozza a mindennapokat, maradjon mindig ilyen vidám, nagyon szeretjük. Tunyagi Mónikát barátja köszönti, azt írja, hogy ő a legjobb poszi. Guta Jánosné Klárikát, barátnője Katica köszönti, megtanítottam utazni, azóta már tőlem is többet van úton, ami fiatal korában lemaradt, most igyekszik pótolni, nagyon szeretem őt. Nagy Dura Jászmint, anya, apa, három testvére, Vancsi, Zoe és Zolika köszöntik, 20 esztendős, Dorika világ leggizdább gyermeke, mindig úton van a világban, nincs megállás, ő mindent látni akar, de azért szeretjük ennyire, de nagyon-nagyon. Jó, ennek örülök. Erdei Zoltánt köszöntik, Edith, Niki, Csabi, Csabika, Fruzsi, 46 esztendős, tehát Csipos János felesége, Edith gyermekei, János és Henrietta köszöntik, 57 esztendős, nagyon sok boldog születésnapot, jó egészséget, sok sikert kívánunk az életben és az új munkahelyedhez is. Na most sorsoló programunkat útjára indítjuk és megnézzük, hogy mi mennyire tudjuk hasznosítani ezt a remek lehetőséget. Na nézzük is.

Így, ez történt meg velünk ma sokszor. Ez. Próbálkoztunk a hívással, szerettük volna Boros Annát elérni, de egyszerűen nem sikerült. Utána sorsoló programmal adjátok még egyet, aztán utána rámentünk a nagyon gizdára, akit próbáltunk elkapni, így regisztráltak téged, úgyhogy az se sikerült. Úgyhogy mi, hogy Boros Anna lett az első, Klári mamának és Józsi papának üzenjük, hogy jelezzék neki, hogy van egy tortája a Monami kávézó és cukrászdában, egy szilvafácska torta, 2026 cukormentes tortájáról van szó. Hát igen, szóval minket azért nehéz benevezni szerintem születésnapi torta sorsolásba, mert ha véletlen őket sorsolja a program, nagy valószínűséggel még alszanak, mert hogy szombat van. Hát írjunk nekik levelet, nem tudom, de ezt sem megyünk tovább, és a levéllel ez biztos. Ez jön a folytatásban. Isten éltessen minden ma születtet.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Monami kávézó és cukrászda, ahol a hagyományos desszertek, sütemények és torták mellett egyedi elképzeléseitek megvalósítását is ránk bízhatjátok. Debrecenben, a Martonfalvi és Mikszáth Kálmán utca sarkán. monamicukrászda.hu.
2: Építkezik, felújít, trapézlemez azonnali gyártással egyedi méretben. A megoldás a Metalsheet. Most a Dió mintás T8-as trapézlemez akár azonnali gyártással is rendelhető. Pontosan akkora méretben, amekkorára szüksége van. Gyors gyártás, megbízható minőség, országos kiszállítás. Metalsheet. A lemez bezárt érték.
3: Szia, Kati! Hogy vagy?
4: Szia, megyek dolgozni, de nagyon elegem van belőle.
3: Akkor miért nem tanulsz valami újat?
4: Á, én már öreg vagyok hozzá.
3: Dehogy vagy? A férjem is ezt mondta, aztán jelentkezett a Debreceni Szakképzési Centrumhoz, és szeptembertől új szakmát tanul.
4: Tényleg?
3: Bizony. Ráadásul a képzés teljesen ingyenes. Nézd meg a dsc.hu-t. Egy jó döntés ma, több lehetőség holnap.
5: Szeptember 5-én szombaton új kerti családi nap a Lehel-Szerviz út és a Nagy Domb között. Fellép Mohácsi Brigi, a Dupla Kávé, Lisztes Sándor, az Aquamano Party és a European Operett. Ugrálóvár, arcmestés, lufi bohóc, popcorn, vattacukor és pónilovaglás. Mindez ingyenesen. Új kerti családi nap. Élmények az egész családnak.
6: A rendezvény a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával valósul meg.

0: Tiesto és a piros lámpák, és közben pedig, hogy volt-e piros lámpa, vagy nem, hallgatóink az utakról jeleztek most egy nagyon csúnya információt, remélhetőleg könnyebb sérüléssel megúszza az, aki ennek az áldozata. Halló, halló!
1: Sziasztok, jó reggelt! Baleset történt a Szent Simonnál és Faragtár utca kereszteződésnél, a gyalogátkelő helynél elütöttek valakit, kint van a rendőrség és a mentők.
0: Ha hogyha van információ, küldjék el nekünk, mi pedig megpróbálunk majd információkat gyűjteni a baleset azon résztvevőjéről, aki védtelen volt. Happy Hour, ez nálunk a folytatás, Marshmello és a Bestie közöse forog itt a Best FM-en.

0: Mit jósolnak mára a csillagok?
1: Horoszkóp a Best FM-en.
2: Kós, kezdjen valami újban, ne engedjen senkit beleszólni a döntéseibe, hallgasson a megérzéseire. Ha lehetősége van tanulni, ne habozzon, vágjon bele. Bika, örömmel tapasztalhatja, hogy több barátja van, mint gondolta. Pártolók, akik nem csak megértik önt, de szükség esetén támogatják is. Ikrek, a csillagok most segítik a pénzügyek kedvező alakulását, ha ezzel az égi segítséggel sem sikerül megszilárdítani a helyzetét, akkor lehet, hogy másút van a hiba. Rák, érdemes hosszú távú terveket szőni, és a számtalan jó ötletéből a legjobbat megvalósítani, a csillagok erőt küldenek önnek. Oroszlán, a felemás hétkezdet után ragyogó hétvégére számíthat, a kívánsága is teljesülhet, kövesse bátran a belső sugallatokat, meglátja, jó irányba vezetik önt. Szűz, ön nagyon sokat segít másoknak, még úgy is, hogy észre sem veszi, hiszen amit mond vagy tesz, azt természetesnek veszi, az önre bízott feladatokat maradéktalanul teljesíti. Mérleg, bármit is tesz, arra törekszik, hogy azt a legjobban tegye, dicsőségre vágyik, szeretné megmutatni a világnak, mire képes. Skorpió, a csillagok ma romantikus hangulatba ringathatják önt, álmodozik, kedvére van egy csendes együttlét a kedvesével, ha teheti, szervezzen meg egy valóban emlékezetes estét valakivel. Nyilas, egy téves információ galibát okozhat a munkájában vagy a családi életében, ellenőrizze az értesüléseit, mielőtt azok felesleges aggodalmat okoznának, legyen szemfüles. Bak, tegye le egy időre a foglalkozásával járó gondokat, ha mindig a munkahelyi problémákon rágódik, azzal nem csak a saját napjait ronthatja el, de másokét is, éljen könnyedebben. Vízöntő. Ma talán némi gátlásosság keríti a hatalmába, ez igazán nem jellemző öre, úgyhogy vetközze le az esetleges szorongásait, és legyen önmaga, szívügyekben a napokban szerencse várja. Alak. Szüksége lehet már igazi pihentető napokra, kikapcsolódásra, merjen hát lazítani, ha van rá lehetősége. Jót tenne az egészségének, ha valamilyen sporttevékenységet választana.
3: Köszönöm.

Az volt a kérdés, hogy van-e valami olyan dolog, amit éveken át rosszul csináltunk, és egy ilyen nagy felismerés volt. Zsófért nekünk 30 éves koromig késsel pucoltam a kivit, aztán valaki megmutatta, hogy a félbevágott állapotban kiskanállal ki tudunk belőle szedni. Úgy éreztem magam, mint hogy éveket veszítettem volna el az életemből. Gábor írja, évekig azt hittem, hogy a benzinkútnál emlékeznem kell, hogy melyik oldalon van a tanksapka, aztán megtudtam, hogy a műszerfalon a kis nyíl mutatja, azóta úgy tankolok, mint egy okos ember. A spagettit mindig ketté törtem főzés előtt, egészen addig, amíg egy olasz ismerősöm meg nem látta, szerintem azóta sem bocsátott, megírja Kata. Hogyha van ilyen felismerésük az életből, azokat küldjék el, mert nagyon érdekes, hogy mi magyarok próbáltuk átfogalmazni az összes dolgot, ami létezik az életünkben, mert hogy voltak ott, mint egy szarvacska tészta, akkor nem értettük, hogy az olaszok hogy lehetnek ilyen gázok, hogy ilyen hosszú tésztákat csinálnak, és szerintem mindenki összetörte évekig, de a kedvencem az az, hogyha nem törjük össze, és kirakjuk a tányérra, akkor is nagyon sokan vannak, akik így villával kicsikre vágják, hogy gyorsabban be tudják darálni, de így tűnik el pont a játék, a spagettiből, a feltekerés élménye. Ma Metallicával megyünk tovább, és a Nothing Else Matters-el, ami azért érdekes, mert erre szerintem hallgatóink közül nagyon sokan forgatták a lányokat a diszkók lassú blokkjaiban.

0: tanszervásárlási láz előtt az iskolások kaszálják a magasra nőtt gyomokat Debrecenben. A Mohácsi csata 500. évfordulójára emlékezünk. Hozom a részleteket, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Már javában készülnek a családok az iskola kezdésre, a tanszerek biztonságát pedig a fogyasztóvédelem is ellenőrizte. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság laboratóriumában gyurmákat, zsírkrétákat, műanyagtól tartókat, ceruza és tolvégdíszítőket vizsgáltak. A szakemberek többek között azt ellenőrizték, hogy találhatók-e a termékekben egészségre káros anyagok. Jó hír, hogy a vizsgált tanszerek mindegyike megfelelt a biztonsági előírásoknak. Ezekben a napokban a debreceni tanszerboltok is zsúfoltabbak a szokásosnál. A városban több mint 19 000 diák kezdi meg a 2026-2027-es tanévet a debreceni tankerületi központ intézményeiben. A következő napokban több debreceni zöld területen is kaszálás kezdődik, de nem vágják vissza egységesen az összes gyepfelületet. Elsősorban azokon a területeken dolgoznak, ahol a magasra nőtt növényzet és a gyomosodás miatt erre szükség van. A tartós szárazság miatt sok gyep kiégett, és jelenleg nyugalmi állapotban van. Ezért most nem a tükör simára nyírt pázsit a cél. A munkákkal inkább az őszre készítik fel a zöld területeket. A nagyobb területeken gyűjtős fűnyírógépeket használnak, amelyek a száraz időben kevesebb port vernek fel, közölte a város sajtóosztálya. A Mohácsi csata 500. évfordulójára emlékezünk ma. Történelmünk egyik sorsfordító eseményének évfordulóján nagyszabású állami és egyházi megemlékezés lesz Mohácson. Újra temetik a hősi halált halt keresztény katonák feltárt maradványait, és felavatják szimbolikus sírhelyüket a Mohácsi Nemzeti Emlékhelyen. Hogy mit jelent számukra az évforduló, arról Mócár Gábort, a Nemzeti Örökség Intézete főigazgatóját kérdeztük.
2: Próbáljunk felülemelkedni ennek az 500 évnek a negatív történelmi hagyományain. Felejtsük el azt, hogy itt egy nem vezetett hadsereg egy fiatal királlyal fejvesztette, ment egy olyan csatába, amit egyébként meg is lehetett volna nyerni. Ki kell mondanunk az elmúlt 3 év nagyon intenzív kutatásai alapján, hogy itt hősökről beszélünk, akiknek a földi maradványait a Mohácsi Nemzeti Emlékhelyen megtalált 5 tömegsír 2000 halottai közül el kell tisztességesen temetni, meg kell adni nekik a tisztességet a közép-európai kereszténység védelmében szálltak sikra.
0: Elszóltan akár zápor, zivatar is kialakulhat, viszont melegfronti jellegű tünetek jelentkezhetnek Debrecenben és a környéken. Legtöbb 30 fok lehet hétvégén, éjszakára pedig 17-18 fokig hűlhet le a levegő.

1998. április 24-én jelent meg a Magic című album, úgyhogy erről szólt az Around the World DJ Bobóval. És hogyha már itt járunk, akkor beszéljünk még egy picit arról, hogy 11 óra után mi minden történik, mert hogy a időjárásunk az nagyjából változik, ilyen 30-32 fok körül fog alakulni. A déli órákban még napsütéses lesz majd, és ez fog dominálni leginkább, később viszont fokozatosan több felhő érkezik, majd a késő esti zivatar is kialakulhat. Aki a kossuthéri 3x3-as meccsekre szeretne berendezkedni, hogyha lehet, hogy vigyen magával esernyőt is, és egyébként az lenne a legszebb állapot, hogyha végre ezt is el tudnánk kérni, hogy essen egy kis eső. Közben beszéltünk arról, hogy milyen olyan események történtek az életünkben, ahol rájöttünk arra, hogy valamit gázul csinálunk, és hát ide vonatkozólag rengeteg ötlet jött. A mikro mindig beírtam, hogy 1 perc 30 másodperc, a kollégám megnyomta 3x a plusz 30-at, ott álltam mellette, és újraértékeltem az egész életem. Gyermekkorom óta rosszul mondtam azt, hogy influencer. Senki nem javított ki, évekig magabiztosan hülyeséget mondtam, írja Anita. Anita, hát azért ez a legkisebb veszteség az életedben szerintem. Sokkal durvább, mikor a kondenzálás keverik a kompenzálással, és még nagyon sok mindent tudnánk mondani. Igen, szerintem ez nem annyira gond. Nem, szerintem. A banánt mindig a száránál próbáltam feltépni. Néha konkrétan megküzdöttem vele, aztán látom, hogy a másik végéről egy mozdulat, 42 éves voltam ekkor, írja Laci. Ha van ilyen is ehhez hasonló történeted, ne habozz, küldd el, 3933-1046, kitörünk a csöndből. Jön Olá Gergő, és megmutatja nekünk, hogy mit gondol ő a világról.

hallottam, hogy jövő hétre programolt. Petró után itt vagyunk, de jó lesz ez, ez érdekel. A Pál utcai fiúk, Dés László, Geszti Péter, Grecsó Krisztián nevéhez kötődő zenés játék. Szeptember 4-én és 5-én este 7-kor kezdődik a Csokonai Fórumban. Hoppáré! Szombaton szeptember 5-én ugyancsak 7-kor a Hollywood Rose és a 2 órás Guns N' Roses tribute show-ja lesz majd a Nagyerdei víztoronyban. Alakulunk, akkor jövő hétre is van program bőven. Most a programunk egyelőre az, hogy elküldik önök nekünk, hogy milyen kellemetlenségeket követtek el, és mikor jöttek rá arra nagyjából, hogy azt nem úgy kell csinálni. Nóri írja, én sokáig azt hittem, hogy a sütő alatti fiók kizárólag a tepsik tárolására van, anyukám szerint is, úgyhogy nálunk ez már generációs tudatlanság. Mert miért mi mindenre jó még? Hát bármit oda lehet tenni, de azt gondolom, hogy arra a legpraktikusabb, nem? A hagymát úgy pucoltam, hogy a végén a fél hagyma a kukában landolt, a párom egyszer megkérdezte, te most haragszol erre a hagymára? Hát igen, ilyen van, Tomi, hát nem mindenki tudja, hogy azt hogyan és miként, de azzal egyébként egészen gazdaságosan lehet haladni, mert tényleg csak egy pár, a hagyma azért zseniális, mert nem kell mosni. Tehát, hogy így lejön a héja, és úgy ott van, és így originál, tehát úgy találta ki a természet, hogy be legyen csomagolva, zseniális. Évekig úgy húztam le a pólómat, hogy a nyakánál fogva rángattam, a férjem mutatta meg, hogy keresztbe fogod alul, és egy mozdulattal lejön, azóta úgy érzem magam, mint egy bűvész, írja Eszter. Jude Law-val megyünk tovább, Azaliával a dal címe pedig Várnék.

Kylie Minogue ütötte fel a fejét nálunk, egy jó pofa dal szólt tőle, és hát közben üzenetek jönnek, és nem tudok ezek mellett elmenni, ugye azt kértük a hallgatóinktól, hogy a rossz szokásaikból pakoljanak össze, és küldjék el nekünk, és hát van azért szépen. Én csak pár éve tudtam meg, hogy az alufóliás doboz oldalán lévő kis füleket be lehet nyomni, és akkor tartják bent a tekercset, aztán mindenkinek megmutatom a családban, és azóta én egy ilyen ikon vagyok, írja Balázs. Judit írta, mindig levettem az egész papírt a vajról, aztán visszacsomagoltam valahogy. A lányom nézett rám, hogy anya, miért nem hajtod csak vissza? Már 46 évig nem jutott ez az eszembe. Igen, hát van, amikor az embernek ez így nem jön össze. Nálam a klasszikus USB, bedugom, nem jó, megfordítom, nem jó, visszafordítom, és jó. Szerintem fizikailag lehetetlen elsőre eltalálni. Hát jó, oké, rendben van, azért az USB-nek a csatlakoztatása az eleve egy rossz dolog, ezért jó az USB-C, hogy most már minden az, úgyhogy nem kell foglalkoznunk az irányával, csak azzal, hogy mondjuk ne keresztbe dugjuk be, de mindegy, hogy fölül van az alja, vagy alul van a teteje, egyszerűen tud működni. Hogy mi működik nálunk, most Omega fog működni nálunk, és a gyöngyhajú lány.

0: után.
1: Egy kis kece szólt nálunk, én pedig az ugye nem bántott meggel búcsúzom. Köszönöm, hogy átküldték ezt a töménytelen mennyiségű információt. Nem sikerült megtudnunk, hogy a korábbi baleset gyalogos gázolás volt áldozata, milyen állapotban van, de mentők vitték el. Mindenképpen a jó hír közé tartozik, mert ugye van egy más típusú autó is, ami ilyenkor szokott érkezni, de a mentő az mindenképpen esélyes arra, hogy esetleg ne valami nagyobb dologról számoljunk be. Ugye nem bántad meg, ez nálunk a folytatás, és a mi lesz még? Hát ugye érkezik majd Anita, aki hozza magával a délutánnak ezt a kedves hangulatát, amit csak Szabó Anita tud nekünk megadni ezen a földön. Fantasztikus hétvégét kívánok mindenkinek, szomszédoljanak, egyenek, igyanak, töltődjenek föl, csinálj meg az év utolsó lecsóit, és hát készüljünk arra a csodálatos dologra, ami jövő héten közeledik. Ugye tudják, 6-7, ezt játszák most a gyerekek, 6-7, 6-7, minden, ami rá van írva, hogy 6 és 7, az nekik valami nagy flash. Na most a jövő héttől a 6-7 jön, 6-kor keltek, 7-kor irány az iskola. Ezt történik most, bocsi, hogy elmondtam. Sziasztok, szép napot kívánok, Szabó Tomit hallottátok.

0: Iskolakezdésre elkészül a Vámospércsi úti csomópont. Több mint 20 éve körözték azt a brit férfit, akit Hajdú-Biharban fogtak el. Nyilvánossá tette a mentőszolgálata kiérkezési adatokat. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Iskolakezdésre teljes értékűen használható lesz a Vámospércsi út, a Hétvezér és a Budai Nagyantal utca megújult csomópontja Debrecenben. A beruházás 95%-os készültségnél tart. Jelenleg a jelzőlámpák próba üzeme zajlik, az ideiglenes forgalomkorlátozásokat pedig augusztus 31-éig eltávolítják. A csomóponton naponta 33-35 ezer jármű halad át, így a fejlesztés javíthatja a keleti városrész és a Vámospércsi felől érkezők közlekedését. A város közlekedés fejlesztése ezzel nem ér véget, évvégére elkészülhet a 354-es főút és a Vezér utca közötti új kapcsolat is, írja a közleményében a város sajtóosztálya. Több mint 20 éve körözték azt a brit férfit, akit Hajdú-Biharban fogtak el. Az Egyesült Államokban szexuális bűncselekmények miatt keresték a 60 éves férfit, aki Romániából érkezett Magyarországra. Az FBI jelzése alapján a magyar nyomozók azonosították az általa használt autót, majd azt is megállapították, hogy az M3-as autópályán Hajdú-Bihar felé tart. A rendőrök Polgárnál állították meg a járművet és elfogták a férfit, akit előállítottak a Hajdún állási rendőrkapitányságra. A magyar hatóságok kezdeményezték a férfi kiadatási letartóztatását, a bíróság azonban ezt nem rendelte el, így szabadon engedték, közölte rádiónkkal a Hajdú-Bihari rendőrfőkapitányság. Nyilvánossá tette a mentőszolgálata kiérkezési adatokat, a stat.mentők.hu oldalt havonta frissítik. Az időt a segélyhívástól a mentőegység kiérkezéséig mérik. Az a cél, hogy valósághű kép alakuljon ki a mentési folyamatról, ami majd segíti a fejlődést, mondta rádiónknak Szűcs Brigitta, az országos mentőszolgálat szóvivője.
2: A legfrissebb júliusi adatok szerint a legsürgetőbb esetek 90%-ához országosan 26,4 percen belül, Budapesten pedig 24,6 percen belül érkezik meg a segítség. Az adatok nyilvánosságra hozatalában nem csak a nyílt kommunikáció, hanem a lakosság egészségértésének növelése is célunk. Pontosnak tartom kiemelni, hogy életveszély, azaz az előbb említett P1-es esetek esetén a hívásfogadó végig vonalban marad, amíg meg nem érkezik az első mentőegység a helyszínre.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Teva Gyógyszergyár ZRT. Ma teszünk a holnap egészségéért.
0: Elszórtan akár zápor, zivatar is kialakulhat, viszont melegfronti jellegű tünetek jelentkezhetnek Debrecenben és a környéken. Legtöbb 30 fok lehet hétvégén, éjszakára pedig 17-18 fokig hűlhet le a levegő.
3: Célállomás
4: Debrecen.
3: Pozíció
4: 104,1.

0: Debrecen zenei kedvenceivel 1987-ben jártunk. Michael Jackson Bad című albumáról szólt a Smooth Criminal. Itt a Best FM-en, a szombatéli kíványság műsorban. Hello Debrecen, üdv mindenkinek! A mikrofonnál Szabó Anita, a vonalban pedig már egy hallgató, ugyanis teljesülnek a kérések. 14 óráig ma is. Hello, hello Best FM kíványság műsor!
1: Sziasztok, mit kérni a számot? Debrecenbe, a AKSZ hulladékkártyákat a üzembe. Szeretném küldeni a utolsó válogatóba, és az előválogatóba mindenkinek, és szeretném küldeni a életem szerelmének.
0: A dal pedig, ami érkezik, nem mástól szól, mint Floridától és David Gettától.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Bulizni várjuk, figyelem! Szeptember 3-a és 6-a között berobban a nyár utolsó nagy bulija, a Szabadságfest.
2: A Margittai Termástrandon 4 napon át zene, közösség, élmény és szabadság vár rád.
1: A sztár fellépők között ott van Rúzsa Magdi, a Kowalski, a Parnógraszt, a Tangcsapda, Tídeni, s még sorolhatnák. Nappal fesztivál hangulat, este hatalmas koncerte.
2: Találkozzunk a Szabadságfesten, a nyár utolsó nagy bulián. Részletek a Szabadságfest Facebook oldalán.
3: Drágám, mire edzel ilyen keményen?
4: Hát a 80-as maratonra.
3: 80 kilométer?
4: Dehogy! Akár 80% kedvezmény 5 napon át a Premier Outletben.
5: Vásárlási maraton akár 80%-os kedvezménnyel szeptember 2-a és 6-a között szerdától vasárnapig. Ingyenes különbuszaink mind az 5 napon járnak. Premier Outlet Budapest.

0: Best FM kívánságvonala 500-540.
1: Best FM Rádió.
2: Szia, én egy számot szeretnék kérni.
1: A igen.
2: Szerelmemnek, Desperado, akarom őt.
1: Hogy hívják őt?
2: Akinek küldöm?
1: Igen.
2: Gyula.
1: És kitől megy a dal?
2: Ramitól.

0: Miért szólt már?
1: És te, üzennél valakinek?
0: Most hívd az 500-540-et.
1: Vagy dobj egy üzenetet Viberen a 30 933 104-6-ra.

0: Best FM kívánságműsor. SMS és Viber számunk 30 933 104 6.
1: Jó! A tesóm kérdezi, hogy hova mész? Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

0: a hívható telefonszám 500-540.
1: Szia-szia! Szeretnék egy számot kérni. A kislányomnak szeretném a névnapjára, Trixikének a Goldent.
2: Hány éves a kislányod?
1: 5,5 éves.
2: Akkor ő még nem suliba készül?
1: Nem, hanem most lesz nagy csoportos, ő is ezért van nagy izgalomban. Mm. Ugye ma van a névnap, és úgy szeretném hallani a nevét a rádióban.
2: Hogy hívják a teljes nevét?
1: Juhász Beatrix, és Trixikének becézzük.
2: Beatrix, hát nagyon boldog névnapot kívánunk neked, meg sok sikert a nagy csoporthoz.
1: Ez rendben, köszönjük szépen!

0: A Debreceni Egyetemre jutott be a legtöbb hallgató a pótfelvételin, új út épülhet Bocskai kertben, hamisítatlan sportfesztivállá nőtte ki magát a Generali Night Run. Jönnek a részletek, köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Közzétették a felsőoktatási pótfelvételi ponthatárait. A jelentkezési határidőig több mint 18 ezeren adták be kérelmüket. Közülük csak nem 10.700-an nyertek felvételt valamelyik szeptemberben induló képzésre. Állami ösztöndíjas helyre több mint 2.500-an kerültek be. A többiek önköltséges képzésen kezdhetik meg tanulmányaikat. A legtöbb jelentkezőt összesen 939-et a Debreceni Egyetem vett fel. Ezzel az intézmény vezeti a pótfelvételi listát. A lista második helyén a Pécsi Tudományegyetem végzett, a harmadik az Eötvös Loránd Tudományegyetem. Új, csaknem 300 méter hosszú külterületi útszakasz építését készítik elő Bocskai kertben a Pacsirta út térségében. Az önkormányzat már közbeszerzést is kiírt a beruházásra. A tervek szerint a 295 méteres, 4 méter széles út aszfalt burkolatot kap, és kétirányú forgalomra lesz alkalmas. Az út mellett patkákat és csapadékvíz elvezető létesítményeket is kialakítanak, emellett a csatlakozó földutak megközelítését is biztosítják. A kivitelezésre a munkaterület átadásától számítva 10 hónap állhat majd rendelkezésre, a fejlesztés pedig Európai Uniós támogatással valósulhat meg, tudta meg a HAON. Hamisítatlan sportfesztivállá nőtte ki magát a Generali Night Run. A mai egésznapos eseményen több sportágban is próbára tehetik magukat az ország minden pontjáról érkező résztvevők. Futásban több táv közül lehet választani, a jó úszók pedig a Műegyetem rakpartnál a Dunát is átúszhatják. Az eseményről Kulcsár Róbert versenyigazgató nyilatkozott rádiónknak.
2: Az idei Generali Night Run Budapest olyan szempontból különleges, hogy gyakorlatilag egy sportfesztivál jellegű esemény szeretnénk létrehozni egész napos programokkal, és gyakorlatilag több versenyszámban, több sportágon átívelő programokkal készülünk. Ami az idei év egyik legnagyobb újítás és legszínesebb pontja, az a Dunaátúszás lesz. Készülünk egy streetball bajnoksággal is, és értelemszerűen a reggeli félmaratoni szám mellett az esti futóversenyszámokra is óriási fókusz helyeződik, úgyhogy tényleg egy nagyon színes és egész napot felölelő programsorozattal készülünk idén.
1: Az időjárás jelentést a Platinum színes beltéri falfesték forgalmazója, a Festéker Kft. Támogatja. www.festeker.hu.
0: Elszórtan akár zápor, zivatar is kialakulhat, viszont melegfronti jellegű tünetek jelentkezhetnek Debrecenben és a környéken. Legtöbb 30 fok lehet hétvégén, éjszakára pedig 17-18 fokig hűlhet le a levegő.

0: Let's go! 13 óra után is a zenei kedvencek szólnak a Best FM-en. A szombatéli kívánság műsorban ez már a második óra. 14 óráig lehet üzenni a Best FM-en keresztül. 500-540 a telefonszámunk. Ez a stúdióban csörög, 30-933-1046. Itt pedig SMS-ben vagy Viberen tudnak bennünket elérni. Itt pedig a következő zenei kérés. Halló, halló, Best FM, mivel megyünk tovább?
1: Hello, szia! Dalt szeretnék kérni, Gábor vagyok. Rúzsa Manditól szeretném az Érintés című dalt kérni a feleségemnek, Sigérné Szabó Erzsébetnek, Tégács.
0: Te dolgozol, vagy otthon vagy?
1: Dolgozom.
0: Ő meg otthon van?
1: Igen, ő otthon van, igen.
0: Számít rá, hogy küldesz neki dalt?
1: Igen, biztos vagyok benne, hogy igen, mindig titeket hallgat, meg én is.

0: mindig a Best FM-et hallgatom, úgyhogy nagyon szeretünk a rádiót, úgyhogy mindig szoktunk egymásnak ilyen idolt is. Számít rá, de azért biztos, hogy fogja neki örülni.
1: Biztos vagyok benne.
0: Szép napot kívánok mindenkinek.
1: Nektek is. Szia, szia!
0: Szia!

0: Best FM kívánságvonala 500-540.
1: Szép jó napot kívánok, szeretnék egy számot küldeni a páromnak.
2: Barbara Péternek a szerelmes asszony.
1: És Balogh Sándornak Ulika küldje a szerelmet. Köszönöm szépen.

0: Best FM Rádió.
1: Szia, Tomi, vagy Pattázó, szeretnék egy számot kérni.
0: Szia, Tomi, mondd!
1: Szeretném küldeni Bogyós Annyinak hajnyúhatásra, a Scootertől a Weekendet.
0: Scootertől a Weekendet, oké. Ti most is dolgoztok?
1: Igen, igen.
0: Kitartás, srácok. Hello, hello.
1: Szia, szia.
0: 13 óra 50 perc van itt a Best FM-en a déli kívánságműsor. Egyelőre a végéhez ér. A szombat esti kívánságműsor viszont 17 órától indul, úgyhogy ott is várom majd a zenei kéréseket, kedvenceket, üzeneteket a Best FM-en keresztül. A szombat délutánban egy órás zenei maratonnal szórakoztatjuk önöket a folytatásban, aztán várom vissza önöket itt a 104.6-on. Én Szabó Anita vagyok, találkozunk hamarosan itt a Best FM-en.
2: This one's going out to everybody in the place. Sounds of the Dragon Tech car. Go ahead!

0: Debrecen szeretetével, itt a Best FM.
1: Tanszervásárlási láz előtt az iskolások kaszálják a magasra nőtt gyomokat Debrecenben. A Mohácsi csata 500. évfordulójára emlékezünk. Hozom a részleteket, Ármán Évi vagyok.
0: Hírek a Best FM-en.
1: Már javában készülnek a családok az iskola kezdésre, a tanszerek biztonságát pedig a fogyasztóvédelem is ellenőrizte. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság laboratóriumában gyurmákat, zsírkrétákat, műanyagtól tartókat, ceruzai és tolvégdíszítőket vizsgáltak. A szakemberek többek között azt ellenőrizték, hogy találhatók-e a termékekben egészségre káros anyagok. Jó hír, hogy a vizsgált tanszerek mindegyike megfelelt a biztonsági előírásoknak. Ezekben a napokban a debreceni tanszerboltok is zsúfoltabbak a szokásosnál. A városban több mint 19 000 diák kezdi meg a 2026-2027-es tanévet a debreceni tankerületi központ intézményeiben. A következő napokban több debreceni zöld területen is kaszálás kezdődik, de nem vágják vissza egységesen az összes gyep felületet. Elsősorban azokon a területeken dolgoznak, ahol a magasra nőtt növényzet és a gyomosodás miatt erre szükség van. A tartós szárasság miatt sok gyep kiégett, és jelenleg nyugalmi állapotban van. Ezért most nem a tükör simára nyírt pázsit a cél. A munkákkal inkább az őszre készítik fel a zöld területeket. A nagyobb területeken gyűjtős fűnyírógépeket használnak, amelyek a száraz időben kevesebb port vernek fel, közölte a város sajtóosztálya. A Mohácsi csata 500. évfordulójára emlékezünk ma. Történelmünk egyik sorsfordító eseményének évfordulóján nagyszabású állami és egyházi megemlékezés lesz Mohácson. Újra temetik a hősi halált halt keresztény katonák feltárt maradványait, és felavatják szimbolikus sírhelyüket a Mohácsi Nemzeti Emlékhelyen. Hogy mit jelent számukra az évforduló, arról Mócár Gábort, a Nemzeti Örökség Intézete főigazgatóját kérdeztük.
2: Próbáljunk felülemelkedni ennek az 500 évnek a negatív történelmi hagyományain. Felejtsük el azt, hogy itt egy nem vezetett hadsereg egy fiatal királlyal fejvesztetten ment egy olyan csatába, amit egyébként meg is lehetett volna nyerni. Ki kell mondanunk az elmúlt 3 év nagyon intenzív kutatásai alapján, hogy itt hősökről beszélünk, akiknek a földi maradványait a Mohácsi Nemzeti Emlékhelyen megtalált 5 tömegsír 2000 halottai közül el kell tisztességesen temetni, meg kell adni nekik a tisztességet a közép-európai kereszténység védelmében szálltak sikra.
1: Elszóltan akár zápor, zivatar is kialakulhat, viszont melegfronti jellegű tünetek jelentkezhetnek Debrecenben és a környéken. Legtöbb 30 fok lehet hétvégén, éjszakára pedig 17-18 fokig hűlhet le a levegő. A hír

Kezdjetek nevetni, csak semmi melodráma. Senki bele nem halt, még komédiába. Ripacsok színészet, az élet a diéta. Minek őre menni, kezdjetek szeretnél.

0: elmúlt az élet.
1: Kezdjétek el élni.
2: A Best FM-mel bármikor beindulhat a buli.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Beázó tető, előregedett fedés. Itt az idő a váltásra! A Metal Sheet cserepes lemezeivel tartós, időtálló és látványos tetőt készített otthonára. Modern vagy klasszikus forma? Több mint 20 féle szín közül választhat. Rövid gyártási határidő, országos kiszállítás, megbízható magyar gyártó. Metal Sheet. A lemezbe zárt érték.
2: Szeptember 5-én szombaton új kerti családi nap a Lehel-Szervízút és a Nagy Domb között. Fellép Mohácsi Brigi, a Dupla Kávé, Lisztes Sándor, az Aquamano Party és a European Operett. Ugrálóvár, arcmestés, lufi bohóc, popcorn, vattacukor és pónilovaglás. Mindez ingyenesen. Új kerti családi nap. Élmények az egész családnak.
3: A rendezvény a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával valósul meg.

0: mindenből a legjobbat.
1: Mert ez a Best FM.
2: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha széllel szemben szaladok, én akkor

0: iskolakezdésre elkészül a Vámos Pércsi úti csomópont. Több mint 20 éve körözték azt a brit férfit, akit Hajdú-Biharban fogtak el. Nyilvánossá tette a mentőszolgálata kiérkezési adatokat. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Iskolakezdésre teljes értékűen használható lesz a Vámos Pércsi út, a Hétvezér és a Budai Nagy Antal utca megújult csomópontja Debrecenben. A beruházás 95%-os készültségnél tart. Jelenleg a jelzőlámpák próba üzeme zajlik, az ideiglenes forgalomkorlátozásokat pedig augusztus 31-éig eltávolítják. A csomóponton naponta 33-35 ezer jármű halad át, így a fejlesztés javíthatja a keleti városrész és a Vámos Pércsi felül érkezők közlekedését. A város közlekedés fejlesztése ezzel nem ér véget, év végére elkészülhet a 354-es főút és a Vezér utca közötti új kapcsolat is, írja a közleményében a város sajtóosztálya. Több mint 20 éve körözték azt a brit férfit, akit Hajdú-Biharban fogtak el. Az Egyesült Államokban szexuális bűncselekmények miatt keresték a 60 éves férfit, aki Romániából érkezett Magyarországra. Az FBI jelzése alapján a magyar nyomozók azonosították az általa használt autót, majd azt is megállapították, hogy az M3-as autópályán Hajdú-Bihar felé tart. A rendőrök Polgárnál állították meg a járművet és elfogták a férfit, akit előállítottak a Hajdúnál. Rendőrkapitányságra. A magyar hatóságok kezdeményezték a férfi kiadatási letartóztatását, a bíróság azonban ezt nem rendelte el, így szabadon engedték, közölte rádiónkkal a Hajdú-Bihari rendőrfőkapitányság. Nyilvánossá tette a mentőszolgálata kiérkezési adatokat. A stat.mentők.hu oldalt havonta frissítik. Az időt a segélyhívástól a mentőegység kiérkezéséig mérik. Az a cél, hogy valósághű kép alakuljon ki a mentési folyamatról, ami majd segíti a fejlődést, mondta rádiónknak Szűcs Brigitta, az országos mentőszolgálat szóvivője.
2: A legfrissebb júliusi adatok szerint a legsürgetőbb esetek 90%-ához országosan 26,4 percen belül, Budapesten pedig 24,6 percen belül érkezik meg a segítség. Az adatok nyilvánosságra hozatalával nem csak a nyílt kommunikáció, hanem a lakosság egészségértésének növelése is célunk. Pontosnak tartom kiemelni, hogy életveszély, azaz az előbb említett P1-es esetek esetén a hívásfogadó végig vonalban marad, amíg meg nem érkezik az első mentőegység a helyszínre.
0: Elszóltan akár zápor, zivatar is kialakulhat, viszont melegfronti jellegű tünetek jelentkezhetnek Debrecenben és a környéken. Legtöbb 30 fok lehet hétvégén, éjszakára pedig 17-18 fokig hűlhet le a levegő.

15 óra után 10 perccel is Debrecen zenei kedvencei szólnak. Itt a Best FM-en a szombat délután van, kellemes szép napot, jó rádiózást kívánok mindenkinek, én Szabó Anita vagyok, és nem mehetünk el amellett a tény mellett, hogy augusztus utolsó hétvégéjét tapossuk. Kedden bizony becsengetnek, véget ér a nyári szünet, viszont a tudománynak is van ehhez egy-két szava. Az agyunk ugyanis imádja a rutint. Kutatások szerint a megszokott napi rend, a reggeli felkelés, a menetrend, az ismétlődő feladatok tényleg megnyugtatják az idegrendszert, szóval az iskolakezdés nem csak kötelesség, hanem egyfajta belső egyensúly is. Úgyhogy ha valaki kicsit bánja, hogy kezdődik az iskola, annak üzenjük, hogy ne aggódjon, mert egy pár nap után, ha beáll a rendszer, akkor a szervezetünk nagyon hálás lesz érte. Addig is élvezzék ki még a szombat délutánt, illetve a holnapi napot. Az idő nagyon kellemes lesz, ehhez egy kirándulás, még egy strandolás is belefér akár, és beleférnek Debrecen zenei kedvencei is. Freddie Mercuryval folytatjuk itt a Best FM-en a zenei kedvencek között.

0: Vesztesen ez hallgatják Debrecen zenei kedvenceivel, jövő héten elindul az iskola, vele együtt pedig csütörtökön, vagyis szeptember 3-án kezdetét veszi a második debreceni Book Weekend, amely 3 napon keresztül várja ingyenes programokkal a városlakókat, mintegy 25 szervezet összefogásában. A Book Weekenden készülhetnek irodalmi sétára, nyomdai túrára, közösségi felolvasásra, mesedélutánra, bábelőadásra, kincskeresés is várja a gyerekeket, a programok pedig többnyire az emlékkertben zajlanak majd, de a város több pontján is. Szeptember 5-én a zárónapon pedig bemutatkozik a könyvbaráti hálózat, amely 2022 óta már csaknem 70 debreceni intézményt fog össze az olvasás népszerűsítésére. A szervezők célja, hogy az olvasás ne csupán könyvekhez kötődő tevékenységként jelenjen meg, hanem olyan közösségi élményként is, amely összeköti a különböző generációkat. A Book Weekend és a könyvbarátai nap valamennyi programja ingyenesen látogatható, mindez tehát jövő héten az iskolakezdés után 2 nappal csütörtöktől itt Debrecenben. A Best FM jó szórakozást kíván a programokhoz, bármivel is töltsék a szombat délutánt vagy a holnapi napot, mindenképpen használják ki még a jó időt, itt a Best FM-en pedig már a TNT újdonsága érkezik, fél négy magasságában, a Zene Rádiójában.
1: Ugye itt alszol, és én mutatom a várost, ugye itt alszol.
2: Sziasztok, mi vagyunk a TNT. Egy új TNT dal, egy új történet, és talán egy ismerős érzés. Ugye itt alszol, a legújabb

Debrecen zenei kedvenceivel a Best FM szól a 104.6-on. Kezdődik a szarvasbőgés. Az előttünk álló egy hónapban szarvasok miatt nő meg a balesetveszély. A nagyvadak közül a legtöbb esetben özzel ütköznek a gépjárművek. A tavaly évben mintegy 6000 ilyen esetet rögzítettek, ami egy év alatt 15,5%-os növekedést jelent. A nagyvadakkal történő baleset során nem csak az elütött állat és a jármű, de annak vezetője és utasai is komoly veszélybe kerülhetnek. Magas termete miatt különösen a szarvas esetében nagy az esélye annak, hogy az állat az utas térbe is becsapódhat. Ha sajnálatos módon mégis bekövetkezik a baleset, a rendőrség mellett értesíteni kell az illetékes vadásztársaságot, a sérült vadakat pedig fontos, hogy ne közelítsük meg, mert amíg életben lévő állat súlyos sérüléseket is okozhat. Az elpusztult állat teteme pedig a vadásztársaságot illeti, semmiképpen ne vonszoljuk el a helyszínről, az elvitele ugyanis lopásnak minősül. Érdemes tehát fokozott óvatossággal közlekedni az utakon, különösen ott, ahol heret tábla is figyelmeztet bennünket. Valmar és nem az a lány közösen érkezik az álmatlan esték. Itt a 104.6-on. A 16 órás hírek előtt pedig még felcsendül a L'Amour Toujours, és DJ Tatótól is.

0: A Debreceni Egyetemre jutott be a legtöbb hallgató a pótfelvételin, új út épülhet Bocskai kertben, hamisítatlan sportfesztivállá nőtte ki magát a Generali Night Run. Jönnek a részletek, köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Közzétették a felsőoktatási pótfelvételi ponthatárait. A jelentkezési határidőig több mint 18 ezeren adták be kérelmüket. Közülük csak nem 10.700-an nyertek felvételt valamelyik szeptemberben induló képzésre. Állami ösztöndíjas helyre több mint 2.500-an kerültek be. A többiek önköltséges képzésen kezdhetik meg tanulmányaikat. A legtöbb jelentkezőt összesen 939-et a Debreceni Egyetem vett fel. Ezzel az intézmény vezeti a pótfelvételi listát. A lista második helyén a Pécsi Tudományegyetem végzett, a harmadik az Eötvös Loránd Tudományegyetem. Új, csaknem 300 méter hosszú külterületi útszakasz építését készítik elő Bocskai kertben a Pacsirta út térségében. Az önkormányzat már közbeszerzést is kiírt a beruházásra. A tervek szerint a 295 méteres, 4 méter széles út aszfalt burkolatot kap, és kétirányú forgalomra lesz alkalmas. Az út mellett patkákat és csapadékvíz elvezető létesítményeket is kialakítanak, emellett a csatlakozó földutak megközelítését is biztosítják. A kivitelezésre a munkaterület átadásától számítva 10 hónap állhat majd rendelkezésre, a fejlesztés pedig Európai Uniós támogatással valósulhat meg, tudta meg a HAON. Hamisítatlan sportfesztivállá nőtte ki magát a Generali Night Run. A mai egésznapos eseményen több sportágban is próbára tehetik magukat az ország minden pontjáról érkező résztvevők. Futásban több táv közül lehet választani, a jó úszók pedig a Műegyetem rakpartnál a Dunát is átúszhatják. Az eseményről Kulcsár Róbert versenyigazgató nyilatkozott rádiónknak.
2: Az idei Generali Night Run Budapest olyan szempontból különleges, hogy gyakorlatilag egy sportfesztivál jellegű esemény szeretnénk létrehozni egész napos programokkal, és gyakorlatilag több versenyszámban, több sportágon átívelő programokkal készülünk. Ami az idei év egyik legnagyobb újítás és legszínesebb pontja, az a Dunaátúszás lesz. Készülünk egy streetball bajnoksággal is, és értelemszerűen a reggeli félmaratoni szám mellett az esti futóversenyszámokra is óriási fókusz helyeződik, úgyhogy tényleg egy nagyon színes és egész napot felölelő programsorozattal készülünk idén.
0: Elszóltan akár zápor, zivatar is kialakulhat, viszont melegfronti jellegű tünetek jelentkezhetnek Debrecenben és a környéken. Legtöbb 30 fok lehet hétvégén, éjszakára pedig 17-18 fokig hűlhet le a levegő.
1: Debrecen zenei kedvencei hétvégén is. Ez a Best FM. Mindig vele.

Debrecen zenei kedvencei szólnak a szombat délutánban 16 óra után is. Itt a Best FM-en kiderült, hogy hol lehet a legnagyobbat bulizni a világon. A globális éjszakai élet és a buli kultúra az elmúlt évek

változásokon ment keresztül. Sokáig az a szóbeszéd járta a közösségi médiában, hogy az emberek egyre kevésbé járnak el otthonról éjszaka, ám a valóság ettől sokkal árnyaltabb. A bulizási kultúra nem eltűnt, csupán teljesen átalakult. Az öt legnagyobb bulizóhely között egyébként nincs közte Magyarország, de hogyha valaki szeretne mondjuk Dél-Amerikába, Brazíliába elpattanni, akkor irány São Paulo, a városban ugyanis a buli szinte soha nem ér véget, a helyiek pedig híresek a nyitottságukról és a végtelen vendégszeretetükről. A negyedik helyzet sem éppen itt van a szomszédban, Ausztráliáról, és Melbourne-ről beszélünk. A főváros ugyanis híres a különleges rejtett bárjairól és a művészeti megközelítésű éjszakai életéről, a látogatók pedig rendkívül biztonságos és befogadó környezetben bulizhatják át az éjszakát. A dobogó harmadik fokára New York City került, amelynek éjszakai élete legendás. A brooklyni raktárbuliktól és technokluboktól kezdve a manhattani exkluzív koktélbárokig szinte minden stílus képviselteti magát. A második helyzet már nincs messze tőlünk, Németországról és Berlinről van szó, amely évtizedek óta a techno és a szabadság globális fővárosa. A bulik fővárosa aranyérmét pedig Tájföld érdemelte ki, Bangkok, ahol a megkérdezettek 73%-a értékelte kiválónak a város buli kínálatát, a város egyedülállósága pedig abban rejlik, hogy az éjszakai élet az utcákon zajlik, ahol a késő esti gasztronómia és a szórakozás tökéletes szimbiózisban él együtt. No, önök hova vágynak legszívesebben, ezt nyugodtan megírhatják nekem, 30-as 933-1046, és ha már buli, akkor jön az Alfa Vésláger, a Forever Young, itt a Best FM-en.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Szia, Kati! Hogy vagy?
2: Szia! Megyek dolgozni, de nagyon elegem van belőle.
1: Akkor miért nem tanulsz valami újat?
2: Á, én már öreg vagyok hozzá.
1: Dehogy vagy! A férjem is ezt mondta, aztán jelentkezett a Debreceni Szakképzési Centrumhoz, és szeptembertől új szakmát tanul.
2: Tényleg?
1: Bizony! Ráadásul a képzés teljesen ingyenes. Nézd meg a dsc.hu-t. Egy jó döntés ma, több lehetőség holnap.

Debrecen zenei kedvencei szólnak itt a Best FM-en. Robot méheket fejlesztettek ki az amerikai kutatók, amelyek képesek a növények beporzására. A pici robotok, amelyek a méhek mozgását utánozzák, gyorsak és precízek. Másodperceként akár 35 cm-t is megtesznek, és akár 17 percig is repülhetnek egy húzamban. A cél nem a természetes méhek kiszorítása, hanem az, hogy a jövőben több emeletes raktárépületekben is lehessen növényeket termeszteni, csökkentve a mezőgazdaság környezeti terhelését. A robotméheket hamarosan továbbfejleszték, hogy akár 3 órán át is működjenek, és szenzorokkal is felszerelik őket a pontosabb munkához. Napjainkban sajnos a valódi méhecskék bizony egyre nehezebb helyzetben vannak. A vegyszerek, az élőhelyek eltűnése és az éghajlatváltozás alaposan megtépázta az állományukat, pedig a mindennapi ételénk jelentős része az ő munkájukon múlik. Úgyhogy amíg a tudósok a mesterséges megoldásokon dolgoznak, mi is tehetünk értük valamit. Egy virágzó erkélyláda vagy egy vegyszermentes kert többet ér, mint gondolnánk. A zenei kedvencek között a Best FM-en, ha nem is zümmögni, de énekelni fog hamarosan. Taylor Swift érkezik, az Opelite, ez pedig már az R.E.M. slágere.

16 óra 58 van, pár perc választ el bennünket a szombat esti kívánságműsortól. Legyen ez a hét legbulisabb estéje, nyugodtan gondoskodjanak a jó zenékről, 500-540 a forró drót, lehet tárcsázni bennünket, vagy írni nekünk 30-933-1046. Jöhetnek a kérdések a következő két órában, 19 óráig esti kívánságműsor. Önökkel, itt a Best FM-en. I know you say you know me well, but

0: ezen zenei kedvencei hétvégén is.
1: Ez a Best FM.
2: Mindig veled.
3: Tanszervásárlási láz előtt az iskolások kaszálják a magasra nőtt gyomokat Debrecenben. A Mohácsi csata 500. évfordulójára emlékezünk. Hozom a részleteket, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
3: Már javában készülnek a családok az iskola kezdésre, a tanszerek biztonságát pedig a fogyasztóvédelem is ellenőrizte. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság laboratóriumában gyurmákat, zsírkrétákat, műanyagtól tartókat, ceruzai és tollvégdíszítőket vizsgáltak. A szakemberek többek között azt ellenőrizték, hogy találhatók-e a termékekben egészségre káros anyagok. Jó hír, hogy a vizsgált tanszerek mindegyike megfelelt a biztonsági előírásoknak. Ezekben a napokban a debreceni tanszerboltok is zsúfoltabbak a szokásosnál. A városban több mint 19 000 diák kezdi meg a 2026-2027-es tanévet a debreceni tankerületi központ intézményeiben. A következő napokban több debreceni zöld területen is kaszálás kezdődik, de nem vágják vissza egységesen az összes gyepfelületet. Elsősorban azokon a területeken dolgoznak, ahol a magasra nőtt növényzet és a gyomosodás miatt erre szükség van. A tartós szárazság miatt sok gyep kiégett, és jelenleg nyugalmi állapotban van. Ezért most nem a tükör simára nyírt pázsit a cél. A munkákkal inkább az őszre készítik fel a zöld területeket. A nagyobb területeken gyűjtős fűnyírógépeket használnak, amelyek a száraz időben kevesebb port vernek fel, közölte a város sajtóosztálya. A Mohácsi csata 500. évfordulójára emlékezünk ma. Történelmünk egyik sorsfordító eseményének évfordulóján nagyszabású állami és egyházi megemlékezés lesz Mohácson. Újra temetik a hősi halált halt keresztény katonák feltárt maradványait, és felavatják szimbolikus sírhelyüket a Mohácsi Nemzeti Emlékhelyen. Hogy mit jelent számukra az évforduló, arról Mócár Gábort, a Nemzeti Örökség Intézete főigazgatóját kérdeztük.
4: Próbáljunk felülemelkedni ennek az 500 évnek a negatív történelmi hagyományain. Felejtsük el azt, hogy itt egy nem vezetett hadsereg egy fiatal királlyal fejvesztetten ment egy olyan csatába, amit egyébként meg is lehetett volna nyerni. Ki kell mondanunk az elmúlt 3 év nagyon intenzív kutatásai alapján, hogy itt hősökről beszélünk, akiknek a földi maradványait a Mohácsi Nemzeti Emlékhelyen megtalált 5 tömegsír 2000 halottai közül el kell tisztességesen temetni, meg kell adni nekik a tisztességet a közép-európai kereszténység védelmében. Szálltok sikra!
3: Elszórtan akár zápor, zivatar is kialakulhat, viszont melegfronti jellegű tünetek jelentkezhetnek Debrecenben és a környéken. Legtöbb 30 fok lehet hétvégén, éjszakára pedig 17-18 fokig hőlhet le a levegő.
1: És most!
5: Indul az esti kívánság műsor
1: a Best FM-en.
5: Aki a kívánságokat ma este teljesíti.
6: Szabó Anita, Best FM stúdiójában kellemes szép estét kívánok mindenkinek, toljuk meg ezt a 2 órát, a nyár utolsó hétvégéjét, így az iskola előtt jöhetnek a zenei kérések, adják át az üzeneteket a Best FM-en keresztül. Zsófi kedvencével pedig már is indítunk, érkezik a Dracula című dal, aki az esti póker party mellé kérte ezt a számot, ami már el is indult, és várom a további kéréseket 19 óráig, itt a Best FM-en.

Kellemes szombatestét kívánok mindenkinek, 4:30 után egyetlen perccel járunk. Már is olvasom Anikó üzenetét. Sziasztok! Nemrég estem haza a munkából. Szeretném kérni Michael Field Man in the Rain című számát. Nagyon szépen köszönöm, hogyha leadod. Küldöm mindenkinek. Jó pihenést kívánok. Üdv!

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Építkezik, felújít, trapézlemez azonnali gyártással egyedi méretben. A megoldás a Metalsheet. Most a Dio mintás T8-as trapézlemez akár azonnali gyártással is rendelhető. Pontosan akkora méretben, amekkorára szüksége van. Gyors gyártás, megbízható minőség, országos kiszállítás. Metalsheet. A lemezbe zárt érték.
2: Bulizni várjuk! Figyelj! Szeptember 3-a és 6-a között berobban a nyár utolsó nagy bulia, a Szabadság Fest.
3: A Margittai Termástrandon 4 napon át zene, közösség, élmény és szabadság vár rád.
2: A sztár fellépők között ott van Rúzsa Magdi, a Kowalski, a Parnógraszt, a Tangcsapda, Tídeni, s még sorolhatnánk. Nappal fesztivál hangulat, este hatalmas koncerte.
3: Találkozzunk a Szabadság Festen, a nyár utolsó nagy bulián. Részletek a Szabadság Fest Facebook oldalán.
4: Reklámot

0: rádió.
1: Egy zenét szeretnék kérni, a Pán Szóbel B-szoltót.
0: Mondd el lassan, hogy melyik dalt kéred.
1: Lash Life.
0: A Lash Life hozzá a Larsontól?
1: Igen.
0: Oké, megvan. Kinek szól?
1: Senkinek, csak úgy szeretném. A testvéremnek, bocsánat.
0: És hogy hívják a tesódat?
1: Szűcs Lara.
0: Kord Larának is szól meg neked is. Szép estét, szia!

0: Első kézből az utakról.
1: A Draft és a Dombok felett indult el Debrecen zenei kedvencei között Erikának küldjük a dalt. Ő írta meg nekünk a jó hírt, sziasztok! A Sámsoni úton minden lámpa működik, átadták az utat.

Pannonia indult el Dessektől, itt a Best FM-en. Csupa szív gyönyörű nőnek küldik a világ legszebb anyukájának ezt a dalt, méghozzá Ádám Lénának. Niki kérésére is játszom. Dorinának pedig ezzel kíván boldog születésnapot az egész család. Jöhetnek a zenei kedvencek, a forró drót 505.

Viber számunkra a 3933-1046-ra érkezett Nóri üzenete. Sziasztok! Kérném szépen Avril Lavigne-től a Complicated című számot. Küldöm Attilának, Józsinak és Évinek. Csak ennyi az üzenet. Írta nekem Nóri, én pedig már el is indítottam Avril Lavigne slágerét.

0: Ennél valakinek?
1: Most hívd az 500-540-et. 500-540.
2: Iskolakezdésre elkészül a Vámospércsi úti csomópont. Több mint 20 éve körözték azt a brit férfit, akit Hajdú-Biharban fogtak el. Nyilvánossá tette a mentőszolgálata kiérkezési adatokat. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Iskolakezdésre teljes értékűen használható lesz a Vámospércsi út, a Hétvezér és a Budai Nagy Antal utca megújult csomópontja Debrecenben. A beruházás 95%-os készültségnél tart. Jelenleg a jelzőlámpák próba üzeme zajlik, az ideiglenes forgalomkorlátozásokat pedig augusztus 31-éig eltávolítják. A csomóponton naponta 33-35 ezer jármű halad át, így a fejlesztés javíthatja a keleti városrész és a Vámospércsi felől érkezők közlekedését. A város közlekedés fejlesztése ezzel nem ér véget, évvégére elkészülhet a 354-es főút és a Vezér utca közötti új kapcsolat is, írja a közleményében a város sajtóosztálya. Több mint 20 éve körözték azt a brit férfit, akit Hajdú-Biharban fogtak el. Az Egyesült Államokban szexuális bűncselekmények miatt keresték a 60 éves férfit, aki Romániából érkezett Magyarországra. Az FBI jelzése alapján a magyar nyomozók azonosították az általa használt autót, majd azt is megállapították, hogy az M3-as autópályán Hajdú-Bihar felé tart. A rendőrök Polgárnál állították meg a járművet és elfogták a férfit, akit előállítottak a Hajdú Nánási rendőrkapitányságra. A magyar hatóságok kezdeményezték a férfi kiadatási letartóztatását, a bíróság azonban ezt nem rendelte el, így szabadon engedték, közölte rádiónkkal a Hajdú-Bihari rendőrfőkapitányság. Nyilvánossá tette a mentőszolgálata kiérkezési adatokat. A stat.mentők.hu oldalt havonta frissítik. Az időt a segélyhívástól a mentőegység kiérkezéséig mérik. Az a cél, hogy valósághű kép alakuljon ki a mentési folyamatról, ami majd segíti a fejlődést, mondta rádiónknak Szűcs Brigitta, az országos mentőszolgálat szóvívője.
3: A legfrissebb júliusi adatok szerint a legsürgetőbb esetek 90%-ához országosan 26,4 percen belül, Budapesten pedig 24,6 percen belül érkezik meg a segítség. Az adatok nyilvánosságra hozatalával nem csak a nyílt kommunikáció, hanem a lakosság egészségértésének növelése is célunk. Pontosnak tartom kiemelni, hogy életveszély, azaz az előbb említett P1-es esetek esetén a hívásfogadó végig vonalban marad, amíg meg nem érkezik az első mentőegység a helyszínre.
2: Elszóltan akár zápor, zivatar is kialakulhat, viszont melegfronti jellegű tünetek jelentkezhetnek Debrecenben és a környéken. Legtöbb 30 fok lehet hétvégén, éjszakára pedig 17-18 fokig hűlhet le a levegő.

A szombatesti kívánság műsort hallgatják itt a Best FM-en a 104.6-on, ahol Bence kérésére már Pitty Junior és Fernando közösen indult el az Itt a nyár, Bence pedig Zoinak küldi a

0: mint hazai a Best FM-en.
1: Csónakos, itt leszek. Barabás,
2: itt leszek.
1: Nemecsek,
3: itt leszek.
1: Leszik,
3: itt leszek.
1: Richter,
4: itt leszek.
1: Weiss,
5: itt leszek.
1: Csele,
6: itt leszek.
1: Kolnai,

Az utolsó kérésekhez érkeztünk a szombatesti kívánság műsorba itt a Best FM-en. Én remélem, hogy mindenki megtalálta a saját dalát és az üzenetét a mai kívánság műsorban, és köszönöm, hogy itt voltatok velem. Ildikó írta nekünk, hogy a 4-es Street-től szeretne egy dalt hallani, és Bencétől is érkezett egy ilyen kérés, ő a Mesélek a bornak című dalt a családjának szeretné. Előtte viszont Elton John dalával köszönünk el, a Circle of Life-al, amit Hannának küld az egész család születésnapja alkalmából, nagyon szeretünk, és Isten értesen nagyon sokáig ezt üzeni a család. Én pedig kívánok mindenkinek további szép estét Debrecen zenei kedvenceivel, pihenjetek nagyot még a suli előtt, és töltsétek fel magatokat a következő tanévre. Az elmúlt 4 órában Szabó Anitát hallották.

van vagy már rég veled. Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell. Kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek. Jó ez a hely,

mindig itt van, hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok.

0: A Debreceni Egyetemre jutott be a legtöbb hallgató a pótfelvételin, új út épülhet Bocskai kertben, hamisítatlan sportfesztivállá nőtte ki magát a Generali Night Run. Jönnek a részletek, köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Közzétették a felsőoktatási pótfelvételi ponthatárait. A jelentkezési határidőig több mint 18 ezeren adták be kérelmüket. Közülük csak nem 10.700-an nyertek felvételt valamelyik szeptemberben induló képzésre. Állami ösztöndíjas helyre több mint 2.500-an kerültek be. A többiek önköltséges képzésen kezdhetik meg tanulmányaikat. A legtöbb jelentkezőt összesen 939-et a Debreceni Egyetem vett fel. Ezzel az intézmény vezeti a pótfelvételt. Listát. A lista második helyén a Pécsi Tudományegyetem végzett, a harmadik az Eötvös Loránd Tudományegyetem. Új, csaknem 300 méter hosszú külterületi útszakasz építését készítik elő Bocskai kertben a Pacsirta út térségében. Az önkormányzat már közbeszerzést is kiírt a beruházásra. A tervek szerint a 295 méteres, 4 méter széles út aszfaltburkolatot kap, és kétirányú forgalomra lesz alkalmas. Az út mellett patkákat és csapadékvíz elvezető létesítményeket is kialakítanak, emellett a csatlakozó földutak megközelítését is biztosítják. A kivitelezésre a munkaterület átadásától számítva 10 hónap állhat majd rendelkezésre, a fejlesztés pedig Európai Uniós támogatással valósulhat meg, tudta meg a HAON. Hamisítatlan sportfesztivállá nőtte ki magát a Generali Night Run. A mai egésznapos eseményen több sportágban is próbára tehetik magukat az ország minden pontjáról érkező résztvevők. Futásban több táv közül lehet választani, a jó úszók pedig a Műegyetem rakpartnál a Dunát is átúszhatják. Az eseményről Kulcsár Róbert versenyigazgató nyilatkozott rádiónknak.
2: Az idei Generali Night Run Budapest olyan szempontból különleges, hogy gyakorlatilag egy sportfesztivál jellegű esemény szeretnénk létrehozni egésznapos programokkal, és gyakorlatilag több versenyszámban, több sportágon átívelő programokkal készülünk. Ami az idei év egyik legnagyobb újítás és legszínesebb pontja, az a Dunaátúszás lesz. Készülünk egy streetball bajnoksággal is, és értelemszerűen a reggeli félmaratoni szám mellett az esti futóversenyszámokra is óriási fókusz helyeződik, úgyhogy tényleg egy nagyon színes és egész napot felelő programsorozattal készülünk idén.
0: Elszóltan akár zápor, zivatar is kialakulhat, viszont melegfronti jellegű tünetek jelentkezhetnek Debrecenben és a környéken. Legtöbb 30 fok lehet hétvégén, éjszakára pedig 17-18 fokig hűlhet le a levegő.

0: Aranykorból minden időben.
1: Best FM. Best FM.
2: Az önposta fiókja betelt. Az utolsó rögzítés időpontja 2014. október 2-a.
3: Szia, mamám! Rég láttalak, hívtalak volna, de nem tudom.

0: a hétvégi pihenéshez is.
1: Best FM.
0: Mindig veled.
2: Tanszervásárlási láz előtt az iskolások kaszálják a magasra nőtt gyomokat Debrecenben. A Mohácsi csata 500. évfordulójára emlékezünk. Hozom a részleteket, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Már javában készülnek a családok az iskola kezdésre, a tanszerek biztonságát pedig a fogyasztóvédelem is ellenőrizte. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság laboratóriumában gyurmákat, zsírkrétákat, műanyagtól tartókat, ceruza és tolvég díszítőket vizsgáltak. A szakemberek többek között azt ellenőrizték, hogy találhatók-e a termékekben egészségre káros anyagok. Jó hír, hogy a vizsgált tanszerek mindegyike megfelelt a biztonsági előírásoknak. Ezekben a napokban a debreceni tanszerboltok is zsúfoltabbak a szokásosnál. A városban több mint 19 000 diák kezdi meg a 2026-2027-es tanévet a debreceni tankerületi központ intézményeiben. A következő napokban több debreceni zöld területen is kaszálás kezdődik, de nem vágják vissza egységesen az összes gyepfelületet. Elsősorban azokon a területeken dolgoznak, ahol a magasra nőtt növényzet és a gyomosodás miatt erre szükség van. A tartós szárazság miatt sok gyep kiégett, és jelenleg nyugalmi állapotban van. Ezért most nem a tükör simára nyírt pázsit a cél. A munkákkal inkább az őszre készítik fel a zöld területeket. A nagyobb területeken gyűjtős fűnyírógépeket használnak, amelyek a száraz időben kevesebb port vernek fel, közölte a város sajtóosztálya. A Mohácsi csata 500. évfordulójára emlékezünk ma. Történelmünk egyik sorsfordító eseményének évfordulóján nagyszabású állami és egyházi megemlékezés lesz Mohácson. Újra temetik a hősi halált halt keresztény katonák feltárt maradványait, és felavatják szimbolikus sírhelyüket a Mohácsi Nemzeti Emlékhelyen. Hogy mit jelent számukra az évforduló, arról Mócár Gábort, a Nemzeti Örökség Intézete főigazgatóját kérdeztük.
3: Próbáljunk felülemelkedni ennek az 500 évnek a negatív történelmi hagyományain. Felejtsük el azt, hogy itt egy nem vezetett hadsereg egy fiatal királlyal fejvesztetten ment egy olyan csatába, amit egyébként meg is lehetett volna nyerni. Ki kell mondanunk az elmúlt 3 év nagyon intenzív kutatásai alapján, hogy itt hősökről beszélünk, akiknek a földi maradványait a Mohácsi Nemzeti Emlékhelyen megtalált 5 tömegsír 2000 halottai közül el kell tisztességesen temetni, meg kell adni nekik a tisztességet a közép-európai kereszténység védelmében szálltak sikra.
2: Elszóltan akár zápor, zivatar is kialakulhat, viszont melegfronti jellegű tünetek jelentkezhetnek Debrecenben és a környéken. Legtöbb 30 fok lehet hétvégén, éjszakára pedig 17-18 fokig hűlhet le a levegő.

ez itt a Best of a 104.6-on, ma este is Club Best of 8-tól 10-ig. Mixelve szólnak a legnagyobb kedvencek. A 39-33-104-6-ra közben pedig írhattok, jöhetnek az SMS és Viber üzenetek.

0: órán keresztül mixeljük a legütősebb zenéket, remélem, hogy kicsit már benne van a bugi a lábatokban, vagy minimum ütemre bólogattok. Figyelj, újabb örök kedvenc, a Daft Punk és az Around the World.
1: A műsor partnere Debrecen kedvelt klubhelyszíne a Tabu.

0: ez itt a Szombatesti Club Best Of, az a két óra, amikor beindítjuk az éjszakai életet a városban.
1: A műsor partnere Debrecen kedvelt klub helyszíne, a Tabu.
0: Egy kis hidratációs szünet, mint a foci meccseken, meghallgatjuk a legfrissebb híreket, de aztán jövünk vissza a műsor második felével. DJ William vagyok, maradjatok itt!
2: Iskolakezdésre elkészül a Vámospércsi úti csomópont. Több mint 20 éve körözték azt a brit férfit, akit Hajdú-Biharban fogtak el. Nyilvánossá tette a mentőszolgálata kiérkezési adatokat. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Iskolakezdésre teljes értékűen használható lesz a Vámospércsi út, a Hétvezér és a Budai Nagyantal utca megújult csomópontja Debrecenben. A beruházás 95%-os készültségnél tart. Jelenleg a jelzőlámpák próba üzeme zajlik, az ideiglenes forgalomkorlátozásokat pedig augusztus 31-éig eltávolítják. A csomóponton naponta 33-35 ezer jármű halad át, így a fejlesztés javíthatja a keleti városrész és a Vámospércsi felől érkezők közlekedését. A város közlekedés fejlesztése ezzel nem ér véget, évvégére elkészülhet a 354-es főút és a Vezér utca közötti új kapcsolat is, írja a közleményében a város sajtóosztálya. Több mint 20 éve körözték azt a brit férfit, akit Hajdú-Biharban fogtak el. Az Egyesült Államokban szexuális bűncselekmények miatt keresték a 60 éves férfit, aki Romániából érkezett Magyarországra. Az FBI jelzése alapján a magyar nyomozók azonosították az általa használt autót, majd azt is megállapították, hogy az M3-as autópályán Hajdú-Bihar felé tart. A rendőrök Polgárnál állították meg a járművet és elfogták a férfit, akit előállítottak a Hajdúnál. Rendőrkapitányságra. A magyar hatóságok kezdeményezték a férfi kiadatási letartóztatását, a bíróság azonban ezt nem rendelte el, így szabadon engedték, közölte rádiónkkal a Hajdú-Bihari rendőrfőkapitányság. Nyilvánossá tette a mentőszolgálata kiérkezési adatokat. A stat.mentők.hu oldalt havonta frissítik. Az időt a segélyhívástól a mentőegység kiérkezéséig mérik. Az a cél, hogy valósághű kép alakuljon ki a mentési folyamatról, ami majd segíti a fejlődést, mondta rádiónknak Szűcs Brigitta, az országos mentőszolgálat szóvivője.
3: A legfrissebb júliusi adatok szerint a legsürgetőbb esetek 90%-ához országosan 26,4 percen belül, Budapesten pedig 24,6 percen belül érkezik meg a segítség. Az adatok nyilvánosságra hozatalában nem csak a nyílt kommunikáció, hanem a lakosság egészségértésének növelése is célunk. Fontosnak tartom kiemelni, hogy életveszély, azaz az előbb említett P1-es esetek esetén a hívásfogadó végig vonalban marad, amíg meg nem érkezik az első mentőegység a helyszínre.
2: Elszóltan akár zápor, zivatar is kialakulhat, viszont melegfronti jellegű tünetek jelentkezhetnek Debrecenben és a környéken. Legtöbb 30 fok lehet hétvégén, éjszakára pedig 17-18 fokig hűlhet le a levegő.

Fernel pörgünk. Köszönöm, ma is itt vagytok velünk. A 39-33-104-6-ra nyugodtan írhattok. Jöhetnek az SMS-ös Viber üzenetek. Egyébként pedig itt az Alex DJ és a Better Off Alone.

0: A Best FM-en. A Best FM-en.
1: A Debreceni Egyetemre jutott be a legtöbb hallgató a pótfelvételin, új út épülhet Bocskai kertben, hamisítatlan sportfesztivállá nőtte ki magát a Generali Night Run. Jönnek a részletek, köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
0: Hírek a Best FM-en.
1: Közzétették a felsőoktatási pótfelvételi ponthatárait. A jelentkezési határidőig több mint 18 ezeren adták be kérelmüket. Közülük csak nem 10.700-an nyertek felvételt valamelyik szeptemberben induló képzésre. Állami ösztöndíjas helyre több mint 2.500-an kerültek be. A többiek önköltséges képzésen kezdhetik meg tanulmányaikat. A legtöbb jelentkezőt összesen 939-et a Debreceni Egyetem vett fel. Ezzel az intézmény vezeti a pótfelvételi listát. A lista második helyén a Pécsi Tudományegyetem végzett, a harmadik az Eötvös Loránd Tudományegyetem. Új, csaknem 300 méter hosszú külterületi útszakasz építését készítik elő Bocskai kertben a Pacsirta út térségében. Az önkormányzat már közbeszerzést is kiírt a beruházásra. A tervek szerint a 295 méteres, 4 méter széles út aszfalt burkolatot kap, és kétirányú forgalomra lesz alkalmas. Az út mellett patkákat és csapadékvíz elvezető létesítményeket is kialakítanak, emellett a csatlakozó földutak megközelítését is biztosítják. A kivitelezésre a munkaterület átadásától számítva 10 hónap állhat majd rendelkezésre, a fejlesztés pedig Európai Uniós támogatással valósulhat meg, tudta meg a HAON. Hamisítatlan sportfesztivállá nőtte ki magát a Generali Night Run. A mai egésznapos eseményen több sportágban is próbára tehetik magukat az ország minden pontjáról érkező résztvevők. Futásban több táv közül lehet választani, a jó úszók pedig a Műegyetem rakpartnál a Dunát is átúszhatják. Az eseményről Kulcsár Róbert versenyigazgató nyilatkozott rádiónknak.
2: Az idei Generali Night Run Budapest olyan szempontból különleges, hogy gyakorlatilag egy sportfesztivál jellegű esemény szeretnénk létrehozni egész napos programokkal, és gyakorlatilag több versenyszámban, több sportágon átívelő programokkal készülünk. Ami az idei év egyik legnagyobb újítás és legszínesebb pontja, az a Dunaátúszás lesz. Készülünk egy streetball bajnoksággal is, és értelemszerűen a reggeli félmaratoni szám mellett az esti futóversenyszámokra is óriási fókusz helyeződik, úgyhogy tényleg nagyon színes és egész napot felölelő programsorozattal készülünk idén.
1: Elszóltan akár zápor, zivatar is kialakulhat, viszont melegfronti jellegű tünetek jelentkezhetnek Debrecenben és a környéken. Legtöbb 30 fok lehet hétvégén, éjszakára pedig 17-18 fokig hűlhet le a levegő.

0: mindenből a legjobbat.
1: Mert ez a Best FM.
2: Hogy legyek én igazán gyengébb, arra feneked az én

0: Fütyörészheted. Dúdolhatod kedvenc dalodat.
1: Ez a Best FM. A kedvencek rádiója.

Megeki jujitsu. Baby, baby, yoko chi otai hachu. Samsung, LG meg Isuzu. Baby, a puszi nyuszi, édes savanyú. Csípős meg savanyú. Mondd ez, hogy lett sztár?

Annyira mar meg, amennyire akarom. Vakarom bőröm sajgó sebeit. Lassul a DJ, sercek a bakelit.